félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele.

nincsen figyelmed. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért? Az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez. Más is akar, külsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: hasonlat szeretet csak szétszedne.
1: Ha ez a sláger, egy desszert lenne, már háromszor repetáztál volna. Forrás Rádió.

álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá.

0: fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
1: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, Sensei.
0: Nem kell Senseinek hívnod, Rod.
2: A ismerős

Budapest Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.

Tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy

0: megfeled. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, jó ébredezést! Ma is, mint mindig, egészen egy óráig leszek itt veletek, és persze 8 órakor jön majd a horoszkóp, 9 órától pedig teljesítem a dalkéréseiteket. Hozom a jobbnál jobb slágereket is természetesen, úgyhogy indul is az óra Now és The Warning közösével, ez a Two Corazon.

0: hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenetet

Ács Gergő és a Van-e még? Ezt a Titta Forrás Rádióban mindig veletek vagyunk. És akkor most nézzük meg, hogy kik azok, akik ma ünneplik a névnapjaikat. Hát az Annák és az Anikók. Szóval, hogyha van ilyen névvel ellátott ismerősötök, mindenképpen köszöntsétek fel őket. Esetleg rajtam keresztül is megtehetitek, 9 órától ugyanis a dalkéréseiteket teljesítem, de egyébként üzenetet is küldhettek 0620 97 8 95 8-ös. Megyünk most tovább Major Lazer.

Mark Ronson, Ghostface Killa és Nate Dogg közös az OE, ezt volt itt a Forrás Rádióban. És ha már megnéztük a névnaposokat, akkor szokás szerint nézzük meg a születésnaposokat is. 1678. július 26-án született első József, német-római császár, magyar és cseh király, 1921-ben Molnár Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, 1943-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Mick Jagger, angol rockénekes, a The Rolling Stones tagja, 1945-ben Helen Mirren, Oscar és Emmy díjas angol színésznő, 1949-ben Roger Taylor, a Queen együttes dobosa, aztán 1964. július 26-án született Sandra Bullock, Oscar díjas amerikai színésznő, 1967-ben Jason Statham, angol színész, producer, harcművész, 1986-ban Tarján Zsófia, magyar énekesnő, és 1989-ben Burány Zoltán, magyar labdarúgó. Ők tehát a mai születésnaposaink, a folytatásban pedig most jön Pál Dénes és Lotfi Begi közöse, a Csillagkép.

a Summer, Masti és Toby Gett közösen Run után megnézzük, hogy milyen események történtek a mai napon. 1083. július 26-án Gellért püspököt szentté avatják, 1845-ben elindul első transatlanti útjára a kor legnagyobb és leggyorsabb gőzöse a Great Britain, 1908. július 26-án az Amerikai Egyesült Államokban megalakul a Bureau of Investigation, azaz az FBI elődje, 1945-ben megbukik Winston Churchill, brit miniszterelnök, 1953-ban Kubában felkelők kis csapata Fidel Castro vezetésével megostromolja a Monsada laktanyát, amit Kubában a forradalom kezdeteként évről évre a Nemzeti Forradalmiság napjaként ünnepelnek. 1971. július 26-án pedig elindul az Apollo 15 hold expedíció. Többek között ezek az események történtek a mai napon, a folytatásban pedig most megyünk tovább Lamarral, szól az If There's Any Justice.

Offenbach és Ella Henderson közösével elértünk az óra végéhez. Ez volt a Hurricane. Most pedig átadom a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza híreket, információkat, a következő órát pedig majd Selena Gomez indítja az In the Dark-kal. Mutatom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 8:03, üdvözlöm Önöket, jó reggelt kívánok és szép vasárnapot. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavistrandon, zajjal járó munkálatokat végez a MÁV vármegyénkben. Elfogtak egy drogszállító macskát, jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavistrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. A döntésről Velence önkormányzata is tájékoztatta az MTI-t, megerősítve, hogy 3 a város területén működő strandot érint a bezárás. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó enterokokkusz baktérium számot mutattak ki. A MÁV Magyar Államvasutak ZRT kommunikációs igazgatóságának tájékoztatása szerint a Budapest-Győr-Hegyes Salon fővonalon több helyen előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán ebben a hónapban. Tatán július 27-én és 28-án éjszakánként este 8 órától hajnal 5 óráig. A sajtó közlemény kiemeli, hogy a munkálatokhoz kapcsolódóan július 27-én és 28-án éjszakánként este 9-től hajnal 5-ig lezárják Tatán a Baji úti vasúti átjárót. Kerülni Baj felől az Újhegyi út 1128-as út irányába lehet. Az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Az orosz büntetés végrehajtási rendszer dolgozói elfogtak egy macskát, akit kábítószer szállítására használtak a Nyizsnyij Novgorodi 17-es számú büntetés végrehajtási intézetben. Az orosz szövetségi büntetés végrehajtási szolgálat tájékoztatása szerint a szűrös szabálysértőre 2 házilag készített szövetből készült nyakkörvet erősítettek. Ezekben a fogvatartottaknak szánt tiltott kábítószereket rejtettek el. A macskát az intézet dolgozói még azelőtt észrevették, hogy bejutott volna a büntető kolónia területére. És végezetül sport, tatabányai birkózó a világranglista élén, ugyanis frissítette a Nemzetközi Birkózó Szövetség a világranglistákat a budapesti Polyák Imre, Varga János és Kozma István emlékversenyt követően. A TSC birkózója Vitek Darius is vezeti a súlycsoportját. Mint ismert, Vitek Darius szerződtetését tavaly decemberben jelentette be a tatabányai sportklub. Az áprilisi VB ezüstöt Tiranában tehát már tatabányai színekben érte el.
0: Időjárás.
1: A jövő hét elején folytatódik a változékony idő, a napsütést időnként felhők zavarhatják meg. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, miközben a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, Pisti, köszi szépen a híreket, információkat, és akkor belevágunk a mai nap második órájába, amiben hozom a csillagok üzeneteit, természetesen szokás szerint. Aztán jönnek a jobbnál jobb dalok is a folytatásban, ahogy ígértem, Selena Gomez-zel indulunk, szól az In the Dark.

változtatás a napi rutinodban meglepően jó hangulatot hozhat, néha a legkisebb lépések nyitják ki a legnagyobb ajtókat. Ikrek, ma könnyedén teremtesz kapcsolatot olyan emberekkel is, akikkel eddig alig beszéltél, egy rövid beszélgetés hosszú távú lehetőséget rejthet. Rák, a csend ma nem ürességet jelent, hanem tisztánlátást. Hallgass arra, amit nem mondanak ki, sok választ ott találsz meg. Oroszlán, nem kell ragyognod ahhoz, hogy észrevegyenek, ma éppen az őszinteséged lesz az, ami a legtöbb elismerést hozza. Szűz, valami, amit lezártnak hittél, új értelmet nyerhet, ezúttal nem ismétlődésről, hanem fejlődésről lesz szó. Mindjárt hozom a többi horoszkóp üzenetét is, viszont most megyünk tovább Diana Hittal, szól az I Was Wrong.

A Dél és az Easy on Me után itt van a többi horoszkóp előrejelzése is. Mérleg, a mai nap arra emlékeztet, hogy az egyensúly nem mindig a középen állást jelenti. Néha az a legjobb döntés, ha végre egy irányba indulsz. Skorpió, egy váratlan felismerés leveszi rólad azt a terhet, amit régóta cipelsz, engedd el azt, ami már nem a te történeted. Nyilas, a kíváncsiságod ma különleges helyre vezethet, akár szó szerint, akár képletesen, ne utasíts vissza egy spontán meghívást. Bak, ma nem a sebesség, hanem a kitartás lesz az aduászod, amit nyugodtan építesz, annak tartós alapja lesz. Vízöntő, egy szokatlan ötlet először furcsának tűnhet, később viszont mindenki érteni fogja, bízz a saját ritmusodban. Halak, ma könnyebben észreveszed a szépet a hétköznapi pillanatokban, egy apró gesztus egész napra mosolyt csalhat az arcodra. Nos, ezt üzenik nekünk már a csillagok, én pedig azt üzenem, hogy továbbra is csak a legjobb slágerekkel fogunk tovább menni. Egy hazai érkezik, Király Viktor és Majka közöse a Filter.

Gábor, Béres és Radics Gigi közöse a Dilemma után. Megyünk is tovább a legjobb slágerekkel. Hamarosan érkezik majd 2007-ből Bob Sinclair és Steve Edwards közöse a Together. Most azonban Zara Larsson jön a Pretty Ugly-val.

Ákos, Bogi és Manuel közöse a Benne Dél, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Hamarosan elérünk az óra végéhez, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve tiéteké lesz a főszerep, kérhettek tőlem dalt, vagy küldhettek rajtam keresztül üzenetet. Ezt pedig megtehetitek a 0620-978-985-ös számon. Várom ezeket, akár már most is bombázhattok vele. Marcus és Martinus, velük megyünk tovább, szól a Wonder.

Tudod, pénz és Olá Helena közösen Szétszeretlek szólt az óra végén, mert hogy elértünk idáig, és hát hasonló jó dalokat kérhettek a következő órában tőlem, hiszen indul a dalkérős műsor 0620 978 975-ös, erre a számra tudjátok küldeni azokat a dalokat, amiket szeretnétek meghallgatni, vagy esetleg egy olyan üzenetet, amit szeretnétek, hogy átadjam. Most a mikrofont viszont átadom Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat, a következő órát pedig ez a dal fogja indítani.

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 7641. Keressen minket a Facebookon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 9 óra, üdvözlöm Önöket, jó reggelt kívánok! Iparági egyeztetést tart a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik Orbán Viktor szerint. Több óriási pont is horokra akadt a tatai derítőtónál. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének, az FBS-nek a képviselőivel, közölte az MTI megkeresésére az FBS. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI érdeklődésére arról tájékoztatott, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, melynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. Közben egyre több országban, így a szomszédos horvátoknál is korlátozták az egyszerre tankolható benzin mennyiségét. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, hangsúlyozta a Fidesz elnöke a szombaton túlságosan mondott beszédében. Orbán Viktor hozzátette, a vereség után mindig önkritikusan kell nézni a világot, de erre most nem sok idő maradt, ezért egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. A volt miniszterelnök kitért arra, hogy áprilisban a magyar emberek 53%-a szavazott a Tiszára, 47%-a pedig ellene, hozzátéve, hogy ez az arány hamarabb megfordul majd, mint most gondolnánk. Ezt azzal magyarázta, hogy a tiszás rendszernek nincsenek meg a gazdasági alapjai. A Kisbéri Rendőrkapitányság vezetője ma éjfélig fokozott ellenőrzést rendelt el a Kisbéri Rendőrkapitányság illetékességi területére. A rendőrségnek ezzel a fokozott ellenőrzéssel célja a közbiztonság, a közrend, valamint a közlekedés rendjének fenntartása érdekében koncentrált, célirányos rendőri jelenlét biztosítása, a jogellenes cselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése érdekében, számolt be róla a polisz.hu. És végezetül sport, több óriási ponty is horogra akadt a tatai derítőtónál. Július 9-én egy 21 kg-os pontyot, július 12-én egy 17 kg-os, majd július 16-án egy 16, illetve egy 19 kg-os pontyot is kifogtak a horgászok. Az ilyen méretű halak még a tapasztalt sporthorgászok számára is komoly élményt jelentenek. A pontyok mellett ráadásul amúr, tokhal és harcsa is él a vízben.
0: Időjárás.
1: A következő napokban is meleg nyárias időre készülhetünk, de nem mindenhol marad zavartalan a napsütés. Délután elszórtan záporok és zivatarok is előfordulhatnak, helyenként élénk széllökésekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, Pisti köszi a híreket, információkat. És bizony 9 óra van, ami azt jelenti, hogy most már kérhettek tőlem dalt, vagy küldhettek rajtam keresztül üzenetet. Ezt pedig továbbra is megtehetitek a 0620 978 9485-ös számon. Bombázzatok vele! A folytatásban indulunk tovább Kangszal és Theophilus Londonnal. Szól a Galaxy!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: Mátia Buena és a Real Girl 2007-ből szólt itt a Forrás Rádióban. Meg most szólni fog egy kis Buenos Morgan visszatekintő, ugyanis ezen a héten Kitty, Ádi és Roland egy ellopott cicáról is beszélgettek. Ebbe hallgatunk most bele.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na Kitty, mit hoztál? Van napíre nálad?
3: Igen. Hát, cuki is, meg nem is.
2: Vicces. De miért?
3: Nem is. Hát képzeljétek el, hogy lopott kis cicával a kezében akart bankot rabolni egy férfi. Nem itthon.
2: De mi, rabol valamit, ami a gyereknek tetszik, meg rabol valamit, ami neki?
3: Hát igen. Mondjuk itt az volt idézőjelesen a szerencséje, hogy egy épületben volt a banfiók is, a kis állatkereskedés is, ahonnan ellopta.
2: Ja, hogy így végigment a boltokon?
3: Magnóliát egyébként, egy 3,5 hónapos fekete-fehér kis cicát. Ez a amerikai Marylandben volt amúgy. Az állatkereskedés vezetője, ahonnan a cica percekkel korábban eltűnt, teljesen kétségben volt esve. És azt hitték, amikor megjöttek a rendőrök szirénázva, hogy a kis cica miatt mennek ki oda. De nem, mert ugye addigra már a férfi próbálta ugye a bankfiókot kirabolni egy kezében a kis cicával, aki megszólította az alkalmazottat egyébként, hogy tudna vigyázni rá.
4: Tudna, mert egyébként ez egy bankrablás.
3: Igen, és egy papírra volt felírva a követelése. Tehát, hogy én ilyet sem nagyon hallottam. Volt ott egyébként egy ilyen biztonsági kamera, nekem nagyon fiatalnak tűnik.
2: Tehát bankrablásra készült, mert volt nála papír, csak közben megkívánt egy macskát?
5: Hát, megláttam.
3: Én nem tudom, hogy ez a macska, ez...
2: Hogy függ össze? Lehetséges, hogy ez valami, tudom, hogy... tudod mi lehet? Lehet, hogy valami babona dolog volt, mert ugye fekete macska, tényleg. Ha azt viszed, akkor lehet nem péntek 13-án történt ez eset?
4: Lehet próbálta ellensúlyozni azt, hogy ez egy veszélyes, kockázatos dolog.
2: Mennyire veszel komolyan egy bankrablót egy kis cicával a kezében?
4: Hát ez fasz, lehet, hogy kiröhögtem volna ezt szegényt. Én egy cuki kis cicával, és akkor oda csúsztat egy certit. Aha, persze, jó van.
3: Igen, tehát, hogy...
4: Fegyvere volt amúgy? Hát az sem volt.
3: Nem, meg mondom, perceken belül elfogták, tehát, hogy...
2: Ide a pénzt, hogy megkarmol a macskám.
3: De tényleg. De...
4: Vagy círmi dorombolni fog.
2: Ráadásul ugye még nagyobb a lebukási esélyed, mert valószínűleg akkor a több időt töltöttél magában az áruházban, több kamera felvétel van rólad, és még könnyebben lebuksz.
4: Vagy várjál, vagy pont, hogy arra taktikázott, hogy majd úgyis a macskára figyelnek, és volt valami egyedi ismertetője, rá volt nála egy macska. Jó, és hogy nézett ki? Nem tudom, macskát figyeltem.
2: És akkor kimegy, ja, és hát eldobja a macskát, és onnantól szabad ember?
4: Azt leteszi, és akkor nem is figyelt rá senki.
3: Igen, hát...
2: Milyen jó, hogy nem arany alatt vitt. Egyébként hát, ott azért biztos volt más
3: állat. Azóta örökbefogadásra jár, meg ugye nem hozták nyilvánosságra a nevét, ki tudja miért a kedves bankrablónak.
2: Hát, lehet ebben valami, tehát most a hétvégén, most valamiért az ilyen nagy hollywoodi sztárok, tehát a Sam Neill is elment, a hétvégén a Galambos nénit is elveszítettük a Reszkesedek Betörökből, de hogy az például lehetne egy ilyen rablási taktika, hogy viszel egy rakat galambot, meg varjút, és beszórod maggal a kasszást.
4: Az egyébként meg van, hogy a Galambos néni, mármint a színésznő gyűlölte ezt a szerepét világ életében, és azt mondta, hogy
2: de mert ezzel azonosították?
4: Igen, meg azt mondta, hogy neki nem tetszett eleve a forgatókönyv, eleve az a karakter se, ő nagyon nem szerette a Reszkesedek Betörökből.
2: Most így mondod, ha valamit kihagynék belőle, vagy valamit így nem szeretek nézni, és szívesen áttekerek, azok pont az ő jelenetei. Tehát, hogy
3: érződik, a mai napig megmondom őszintén, hogy megijedek tőle.
2: Érződik, hogy ő nem szeretett volna abba játszani. Érződik.
4: Na de a végén meg ő menti meg a Kevint.
3: Igen.
4: Jó, értem. Bocsánat, ha valakinek spoilereztem.
3: De nem valószínű.
4: Az elmúlt években egy zacskóban élt, és nem látta a Reszkesedek Betörők 2-t.
2: Mi hasznosat tudnál a kis állatkereskedésből magaddal vinni a bankrabláshoz? Ott azért vannak ilyen tök jó izék, vannak ilyen tök jó macskajátékok.
4: Egy kobrát.
2: De.
4: Na, magadból indulj ki, hogy te mire vágysz.
2: Például, ha beengedsz egy valagegeret oda, akkor nyilván elkezdenek sikongatni meg izé.
4: Ja, hát az ügyintéző hölgyek gyorsan felpattannak az asztalra.
3: És szóval... nem lehet, hogy csak úgy híres akart lenni, és ezzel, hogy legyen egy ismertető jele?
2: Ja, mint a viszkés, ő meg a viszkaszos.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I. és Roland és Riddle Ádám. Mi vagyunk az a rádió, amit a szomszédod is hallgat. Hála neked! Forrás Rádió! Mind

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig a Follow the Flow-tól szólt a valahányszor. Timi szeretne kérni egy dalt, amit én teljesíteni is fogok, ez pedig nem más, mint Taylor Swift-től, a The Fate of Ophelia. Küldi mindenki.

Holly Molly és a Freaks in Town, ez a dal fogja zárni ezt az órát, ugyanis most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, aki hozza a híreket, információkat. Utána pedig megyünk majd tovább, hát többek között a ti dalkéréseitekkel, hogyha elkülditek a 0620-978-985-ös számra, meg az óra elején Robin Schulz és Klaus közösével, az lesz az Old Friend, mutatom.

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 10, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, jönnek a korszerű IC motorvonatok a Gyesevnél. Vádat emeltek egy 16 éves fiú ellen, aki gyújtogatott az egyik tatabányai játszótéren. Szalai Gábor Portugáliába igazol. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István, jövök a részletekkel. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatekkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid. Hozzátéve, a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Vádat emeltek egy 16 éves fiú ellen, aki gyújtogatott a tatabányai játszótéren, majd ott hagyta a tüzet. A rongálás következtében a játszótér gumiburkolata megsérült, a keletkezett kár csaknem 300 ezer forint. Az ügyészség azt kérte a bíróságtól, hogy próbára bocsássa a fiatalt. Ennek részeként magatartási szabályokat is előírnának számára, vagyis köteleznék arra, hogy folytassa tanulmányait, illetve ha már nem jár iskolába, akkor munkát keressen, vagy jelentkezzen az állami foglalkoztatási szervnél, esetleg közfoglalkoztatásnál. Vegyen részt. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter a Facebookon. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A tárcavezető a Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szakembereivel látogatott el a csillagvizsgálóba. A miniszter videó üzenetében felidézte, a planetárium 77-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott újra. És végezetül sport, az FTC válogatott labdarúgója Szalai Gábor a portugál Maritimohoz kerül kölcsönbe. A zöld-fehér klub honlapja alapján a 26 éves védő a 2026-27-es szezon tölti majd az élvonalbeli együttesnél. A kecskeméti nevelésű Szalai 2024-ben a svájci Lausanne Sporttól érkezett a Ferencvároshoz. Az előző szezonban 32 bajnokin, 4 MOL Magyar Kupa és 11 Európai Kupa mérkőzésen lépett pályára a csapatban. Ezeken a találkozókon 3 gólt szerzett védőként. A Maritimo az előző idényben bajnok lett a másodosztályban, így feljutott a Portugália vonalba.
0: Időjárás.
1: A jövő hét elején folytatódik a változékony idő, a napsütést időnként felhők zavarhatják meg. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, miközben a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délelőttet kívánok mindenkinek, Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Én továbbra is azért vagyok itt, egészen egy óráig, hogy teljesítsem a dalkéréseiteket, szóval, hogyha van olyan, amit meg szeretnétek hallgatni, akkor mindenképpen küldjétek el nekem a 0620 978 985-ös számra. Most pedig megyünk tovább Robin Schulz és Klaus közösével.

Filó közösen a taxi, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és bizony egy hazaival fogunk a folytatásban is tovább menni, hiszen Niki szeretné meghallgatni Destől az Osztrigát, én pedig ennek nem állok az útjába, úgyhogy

Chris Cross Amsterdam, Sarah és Conor Maynard közöse a Stay, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És hát úgy tűnik, hogy a Golden még mindig népszerű, ugyanis Lilla ezt a dalt szeretné meghallgatni, úgyhogy jöjjön

0: Mária.
1: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről?
2: Hallgasd vissza online!
1: Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Aliga és a Remember Me, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Jön most egy kis Buenos Morgan visszatekintő, ezen a héten Kitty, Roland és Ádi beszélgettek a gyerekkori nyaralásokról, ebbe hallgatunk bele.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na nézzük az üzeneteket. Sziasztok, nekem a mai napig megvan az emlék, hogy a citromsárga zsigulinkkal megyünk Horvátországba, pedig kb. 5 éves voltam, MSE üzenete. Természetesen jó magyar szokáshoz híven éjszaka indultunk, kicsi voltam, engem befektettek a hátsó ülésre, és valahányszor felkeltem, anyukám csak annyit mondott, hogy kicsit még aludjak, nem soká ott vagyunk, és emlékszem a képre, hogy a zsiguli ablakán fekve nézek ki, pálmafákat látok, mai napig imádom a vizet, a tengert, úgyhogy nem mondanék le róla, akkor sem, ha minden másra meg lenne. Tessék, Ádi.
3: Na, tessék, ezt azt hiszem.
4: Ne oda ülteted a pálmafákat, és kiásod a tengert. Na mindegy. Itt van Robi. Jó reggelt. 6 éves korom körül anyuékkal mentünk Balatonra, egy kis nyári konyhában feküdtünk a matracon négyen. Szuper volt.
3: De jó.
4: Vannak ezek a pillanatok, amik így beégnek, nem?
2: Igen, és látod, tehát, hogy itt amit ír az MSE, meg a Robi, tehát egyik sem a luxusra vonatkozik, mert ugye zsiguli, meg négyen feküdtek a nyári konyhában, hanem maga a hangulat, tehát, hogy az, ami megragad gyerekként,
3: tudod,
2: én azt gondolom.
3: Mert akkor nagyon visszatérek hozzá a 90-es évemben.
2: Akkor igen. Mindenki táncolt, tudjuk?
3: Igen, meg mindenki a jelenben volt.
2: Most azért elindulunk azért így a spiritualitás felé.
3: Nem, hanem a gyereket nem foglalta el a hátsó ülésen, se a számítógép, se a játék, se, hogy valamit nyomogasson, hanem igen, az anyukák. Jó, a Tetris. De attól nem pusztultak az a csetyeit.
2: Nem, az másnak köszönhető.
3: Igen.
4: Igen, Edepapa bora, de ezt már meséltem, amikor azt hittem, hogy ezt te is megittem.
3: Akkor le volt lassúva a világ, és csak úgy tényleg ez a léteztél.
4: Jó, de te...
2: Máshol is volt az inger küszöbe a gyerekeknek.
3: Aha, igen.
4: Olyan apuka vagy, aki próbáltad...
3: Direkt rossz állást foglalni.
4: Nem is az, hanem hogy visszaadni azt, ami gyerekkorodban neked fontos volt. Mert mondtad, hogy világlátnak meg minden, de hogy elvitted például őket egy jó kis puttó balatoni szállóra?
2: Nem.
4: És nem is akarod?
2: Nem, hanem figyelj, nálam az volt, hogy én ugye nem tudtam gyerekként világot látni. Biztos, hogy szívesen mentem volna, de ugye nekem annó erre nem volt lehetőségem. És én pont, hogy azt szeretném megadni a gyerekeimnek, hogy ők viszont lássanak világot.
4: Aha.
2: Tehát, hogy pont a másik.
4: Csak akkor ők nem fognak betonon pingpongozni, meg nem lesz lengőteke.
2: De ugyanúgy pingpong, tehát Dávid ugyanúgy imád pingpongozni például. Tehát, hogy ez ugyanúgy megvan, meg elmennek egyébként, tehát például voltak most idén nem, de korábban voltak például balatoni, klasszikus balatoni táborban. Ami lehet, hogy mondjuk 2 fokkal modernebb, mint amikor annó mi voltunk, mert mondjuk már felújították az épületet, de a jellege, meg a hangulata az ugyanaz, mint annó. Tehát, hogy átélik azért ezt is, de azért én örülök annak, hogy ők már egy kicsit talán nagyobb perspektívát tudnak így látni a világból.
4: De akkor simán aláírjuk, nem, hogy a legnagyobb élmények azok nem feltétlenül a pénzen megvehető élmények voltak.
2: Persze, tehát hogy pénzen azt tudod megvenni, hogy nagyobb szeretet tud látni a világból. De hogyha egyébként ott valóban, amit a Kitty is mond, nem csinál mást a gyerek, csak mondjuk nyomogatja a telefont, és nem tud a jelenre koncentrálni, nem tudja átélni azt, amiben ő van.
3: Meg egyszerűen nincs akkor... együtt a családdal, vagy nincs ott abba az élményben benne konkrétan.
2: Igen, akkor mindegy, hogy egyébként a gyerek az most Balatongyörökön van, vagy a Maldív-szigeteken, mert hogy úgyse tapasztalja meg a lényegét a dolgoknak.
4: De jó volt egy kicsit nosztalgiázni. Mm-hmm. Még eszembe jut az, amikor felgyújtottam a vécét. Ja, mert apa horgásztáskájában volt gyufa, és én azzal játszottam a WC-ben.
3: Ez az ügy már elévült, Ádi.
4: Már igen.
2: Hol sikerült felgyújtani a WC-t?
4: A Balatonon valahol, a függöny volt a WC-ben, de hogy még az utolsó pillanatban megállítottak, csak én bementem a WC-re gyufázni. Csinál ilyet egy mai gyerek? Na?
3: De amúgy tényleg ez akkor nagyon izé volt, ez a gyufázás.
2: Hány éves voltál? Félve kérdezem, meg mellett azt mondod, ott ő a 16.
4: 34.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddle Ádám. Forrás Rádió, az újdonságok forrása.

Minelli és a Memories után megyünk tovább Patrik kérésével, aki a barátnőjének, MS-ének szeretné kérni Harry Styles-tól az As It Was című dalt, és üzeni neki, hogy nagyon szereti. Hello.

Jamina és Sophie közös a Holograms, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Elértünk az óra végéhez, ami azt jelenti, hogy én most egy pici szünetre ellépek, addig Pisti elmondja a híreket, információkat. És természetesen ez idő alatt küldhetitek folyamatosan a dalkéréseket, vagy ha valakinek üzenni szeretnétek, azt is megtehetitek. 0620 978 98 5-ös, jöhet SMS meg Viber üzenet, de egyébként Messengeren is elértek. Most akkor átadom a terepet Pistinek, a következő órát pedig ezzel a dallal indítom majd.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 11 óra. Jó napot kívánok, szép vasárnap délelőttöt. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon. Zajjal járó munkálatokat végez a MÁV vármegyénkben. Elfogtak egy drogszállító macskát. Jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. A döntésről Velence önkormányzata is tájékoztatta az MTI-t, megerősítve, hogy 3 a város területén működő strandot érint a bezárás. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. A MÁV Magyar Államvasutak ZRT kommunikációs igazgatóságának tájékoztatása szerint a Budapest-Győr-Hegyes Salon fővonalon több helyen előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán ebben a hónapban. Tatán július 27-én és 28-án éjszakánként este 8 órától hajnal 5 óráig. A sajtó közlemény kiemeli, hogy a munkálatokhoz kapcsolódóan július 27-én és 28-án éjszakánként este 9-től hajnal 5-ig lezárják Tatán a Baji úti vasúti átjárót. Kerülni Baj felől az Újhegyi út 1128-as út irányába lehet. Az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Az orosz büntetés végrehajtási rendszer dolgozói elfogtak egy macskát, akit kábítószer szállítására használtak a Nyizsnyi Novgorodi 17-es számú büntetés végrehajtási intézetben. Az orosz szövetségi büntetés végrehajtási szolgálat tájékoztatása szerint a szűrös szabálysértőre 2 házilag készített szövetből készült nyakkörvet erősítettek. Ezekben a fogvatartottaknak szánt tiltott kábítószereket rejtettek el. A macskát az intézet dolgozói még azelőtt észrevették, hogy bejutott volna a büntető kolónia területére. És végezetül sport, tatabányai birkózó a világranglista élén, ugyanis frissítette a Nemzetközi Birkózó Szövetség a világranglistákat a budapesti Polyák Imre, Varga János és Kozma István emlékversenyt követően. A TSC birkózója Vitek Darius is vezeti a súlycsoportját. Mint ismert, Vitek Darius szerződtetését tavaly decemberben jelentette be a tatabányai sportklub. Az áprilisi VB ezüstöt Tiranában tehát már tatabányai színekben érte el.
0: Időjárás.
1: A következő napokban is meleg nyárias időre készülhetünk, de nem mindenhol marad zavartalan a napsütés. Délután elszórtan záporok és zivatarok is előfordulhatnak, helyenként élénk széllökésekkel.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép napot, sziasztok! Pisti köszi a híreket, információkat. 11 óra van, ami azt jelenti, hogy már csak 2 órátok van arra, hogy dalt kérjetek tőlem, vagy üzenjetek rajtam keresztül. Ezt pedig a 0620 978 978 5-ös számon tudjátok megtenni. Bombázzatok vele! A Jonas Brothers-szel fogunk tovább indulni, ahogy ígértem, szól a No Time to Talk.

0: főleg, ha lemegy
1: az Dr. Béres és Király Viktor közöse az Orsis után, pedig itt van a következő dalkérés. Vivian szeretné küldeni párjának Dua Lipától a Training Season-t, és üzeni neki, hogy imádlak.
2: What's up? It's Dua Lipa.
3: Csak slágerek!

és Ellie Goulding közös a Hypnotized, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Marci pedig szeretné meghallgatni Ed Sheerantől az Azizámot, úgyhogy már indul is a dal.

0: Jason Derulo és Meghan Trainor közösen a Hands on Me, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. Most megszólni fog a Buenos Morgan visszatekintő, belehallgatunk abba, hogy miről beszélgettek ezen a héten a srácok.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Figyeljetek, hogyha akartok olyan igazán, igazán rossz vagy drágán venni becsésen, akkor tudok egy helyet.
3: Csak köszi. Ezért. Csak szóljátok. Ezért elvenni. Figyelj, rossz vagy itt közelebb is tudok.
2: Ennél közelebb.
4: Igen.
2: Rossz az állaga, meg az íze. De drága.
4: Igen.
3: És megélt mégis valahogy.
2: Hát a múltkor annyira, tehát azért mentünk oda, mert amikor így a reptéről jön a feleségem tesója, akkor mindig ott megállunk, és a múltkor akkora sor volt, hogy nem lehetett sorra kerülni, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez valami nagyon jó dolog lehet. Uh-huh. És most nem volt sor. Hát kiderült, hogy nem jó dolog. De jékássajuk jó.
3: Viszont lehet kapni fagyit, igen. Hát figyelj, Vecsésen ott ugye vannak ezek a parkolók, tehát amikor ugye
2: hát elutazol. Hát parkolók vannak. Hát
3: igen, igen, tehát nagyjából ugye ebből áll fél Vecsés, és ott azért nem nagyon akarjatok venni, még vizet se, mert egyszer vettem ásványvizet, mert éppen szomjan akartunk halni, vagy az ott hagytuk az egyik ilyen parkolóban a kocsit, amíg elmentünk nyaralni, fölmentem, hát életemben nem vettem még soha ilyen drágán ásványvizet se előtte, se azóta.
2: Ilyenkor jobban jársz, ha a szádba sírsz.
4: Na. Hát szerintem inkább savanyúságot, vagy?
3: Savanyúságot?
4: Hát a szomjas
3: vagyok, akkor mi?
2: Az is kamu. Az is kamu, mert nagyon sokan vannak.
4: Milyen akik... jó, hogy rontjuk amúgy vecsősnek a
2: vecsőségét. Elmondom, miért kamu, mert ugye mindenki vecsősít akar, és egy csomó savanyúságtelep úgy csinálja, hogy ott vesz magának egy kis ilyen kis garzollakást, oda bejelenti a céget, de amúgy tök máshol termel.
4: Beidegesít.
2: De komolyan, ezt nézd majd meg, hogy mekkora telepük van Vecsésen. Nulla. A legtöbbnek.
3: Ajaj, Kittinek.
4: Most összedőlt bennem egy világ.
3: Igen, bocs, hát mondjuk, figyelj, nem tudom, sose néztem meg még a savanyúság kapcsán, hogy honnan jött, nekem nézzek egy dolog számít, hogy finom legyen.
2: Nézzek a kerozin tartalmát. Ha nem elég, akkor ez nem vecsésű.
3: Majd megszagolom, hogy van-e benne, érzem a kerozint.
2: Na de jön a dilemma, vagy gyújtsd meg az almapaprikát, ha lángol, akkor...
3: akkor jó, akkor jöhet, mert a kódkészült vecsésen.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám. Ez a Forrás Rádió. Érsekújváron, az FM 90,5-ön.

Kim Bandit, Mabel és 24K Golden közöse a TikTok, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Most pedig megyünk tovább Robi kérésével, aki szeretné mindenkinek küldeni, aki szereti a halott pénztől a gyerekeket.

Mission Breaks és a Higher zárja ezt az órát, és bizony már csak egy órátok van arra, hogy dalt kérjetek tőlem, szóval ha eddig még nem tettétek meg, akkor most tegyétek. 0620 97 8 95 5-ös. Jön Pisti a hírekkel, információkkal, a következő órát pedig ezzel a dallal indítom majd.

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli 12 óra, szép napot, jó étvágyat az ebédelőknek. Iparági egyeztetést tart a kormány a hazai üzemanyag ellátás helyzetéről. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik Orbán Viktor szerint. Több óriási pont is horogra akadt a tatai derítőtónál. Jövök a részletekkel, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonja mögött, Szabó István. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének, az FBS-nek a képviselőivel, közölte az MTI megkeresésére az FBS. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI érdeklődésére arról tájékoztatott, hogy a terca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, melynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. Közben egyre több országban, így a szomszédos horvátoknál is korlátozták az egyszerre tankolható benzin mennyiségét. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, hangsúlyozta a Fidesz elnöke a szombaton túlságosan mondott beszédében. Orbán Viktor hozzátette, a vereség után mindig önkritikusan kell nézni a világot, de erre most nem sok idő maradt, ezért egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. A volt miniszterelnök kitért arra, hogy áprilisban a magyar emberek 53%-a szavazott a Tiszára, 47%-a pedig ellene, hozzátéve, hogy ez az arány hamarabb megfordul majd, mint most gondolnánk. Ezt azzal magyarázta, hogy a Tiszás rendszernek nincsenek meg a gazdasági alapjai. A kisbéri rendőrkapitányság vezetője ma éjfélig fokozott ellenőrzést rendelt el a kisbéri rendőrkapitányság illetékességi területére. A rendőrségnek ezzel a fokozott ellenőrzéssel célja a közbiztonság, a közrend, valamint a közlekedés rendjének fenntartása érdekében koncentrált, célirányos rendőri jelenlét biztosítása, a jogellenes cselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése érdekében, számolt be róla a polisz.hu. És végezetül sport, több óriási ponty is horogra akadt a tatai derítőtónál. Július 9-én egy 21 kg-os pontyot, július 12-én egy 17 kg-os, majd július 16-án egy 16, illetve egy 19 kg-os pontyot is kifogtak a horgászok. Az ilyen méretű halak még a tapasztalt sporthorgászok számára is komoly élményt jelentenek. A pontyok mellett ráadásul amúr, tokhal és harcsa is él a vízben.
0: Időjárás.
1: A jövő hét elején folytatódik a változékony idő, a napsütést időnként felhők zavarhatják meg. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, miközben a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Pisti, köszi szépen a híreket, információkat, nektek pedig nagyon szép délutánt kívánok. Dél van, úgyhogy már csak ez az óra van hátra, legalábbis ami engem illet, és egy pár dalkérést azért még fogok tudni teljesíteni. Ahogy előző óra végén ígértem, azonban most indulunk tovább Üzsel és Ultra 4 közösével, ez lesz a Free.

Level Empire és Burai közöse a Látható, ezt tölt itt a Forrás Rádióban. A következő kérés pedig Csabié, aki szeretné meghallgatni Madonna legújabb dalát, ez pedig nem más, mint a Love Sense.

Felix Jan és Sara Barrios közöse a Now's a Good Time to Be, ez szólt az imént. A folytatásban pedig megyünk tovább Álvaro Solerrel. Petra szeretné meghallgatni tőle a Muerót.

0: ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, most pedig jön egy kis Buenos Morgan visszatekintő. Kitti, Ádi és Roland ezen a héten többek között beszélgettek egy norvég kisvárosról is, ebbe hallgatunk most bele.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Én éppen képeket nézegetek.
3: Igen.
2: Longyearbyenről.
4: Jó, az jó.
2: Véletlenül. Nem, várjál, mindjárt megtudod, mert egyébként a témánk abszolút itt játszódik.
3: Longyearbyen. Szép amúgy.
2: Igen,
4: Longyearbyen.
2: Igen, nagyon szép norvég kisváros, jó sok havas hegycsúcs a háttérben. Hát ugye ez fönt van északon, a 78. szélességi fokon, igen, ezt így földrajztudósoknak tudjuk ajánlani. Szóval nagyon szép hely, de olyan érdekes szabályozások vannak.
4: De igen, majd erről beszélgetünk nem sokára, csak előtte hadd meséljek nektek erről a kis norvég településről, mert nagyon a szívembe költözött. 2500-an élnek ott, tehát egy kicsit ilyen barátias ott a hangulat, és egy picit úgy néz ki az egész, mintha egy díszlet lenne, mert hogy ott azért nagyon hideg van, tehát hogy nem annyira tűnik valósan működő városnak, de ez megtévesztés lehet, mert annak ellenére, hogy a 78. szélességi fokon van, ennek ellenére azért vannak ott dolgok, például vannak ott iskolák, pontosabban egy iskola van, van egy bolt, van óvoda, tehát hogy megy ott az élet normálisan, sőt a Svalbard Egyetem vagy Svalbard Egyetem központja is ott található, ahol nyilván mit tanulnak, hát ilyen artiszi biológiát, meg az ottani.
2: Hogyne, persze, mindent, ami hidegkhez kapcsolódik.
4: Geofizikát, de ami oda való.
2: De figyelj, ezt most úgy mondtad, hogy van iskola, húha, van bolt, óvoda, posta, beszalás, tényleg. Mit egyébként ez úgy van nagyjából minden magyar településen.
4: El tudod képzelni, összesen egy bolt van? De nincsen az, hogy átmész a másikba, hogyha nincsen TikTok.
2: Én jártam már falvakban, községekben. Tudom, hogy te pesti vagy, neked ez fura. De hogy én jártam már így vidéken, ilyen helyeken, és ott bizony előfordul, hogy tényleg csak egy bolt. Abból, úgy szokták írni, hogy a bolt.
3: Jó, de okay. Legalább nekik nincs az a problémájuk, hogy miből válogassanak.
2: Így van, tehát hogy ők elmennek a boltba.
4: Na de várjál, még egy dolog, csak hogy megtud, hogy nem ám Kossuth Lajos utca, meg Petőfi Sándor, meg
2: hát
4: ilyenek.
2: Longyearbyenben? Hát meg is lepődnék.
4: Longyearbyenben úgy nevezik el az utcákat. Figyelj, úgy nevezik el az utcákat, hogy 1, 2, 3, 4, 5.
2: Teljesen logikus.
3: Hát, ennyi?
2: Mint Amerikában, nem New Yorkban, ott is számozzák az utcákat. Hát én nem vették. Longyearbyen a norvég New York.
4: Na, és hát eléggé furcsa szabályok vannak itt. A kedvencem az, hogy itt tilos meghalni.
2: Olyan szép hely.
4: Néztem a Kittinek az arcát.
3: Igen, most kicsit lefogtam.
4: Mit reagál erre? Jó, a hivatalos állásfoglalás az úgy hangzik, hogy 1918-ban azt hiszem volt itt egy elég komoly járvány, és annak az akkori influenza járványnak nagyon sok halálos áldozata volt, és a hideg talajban ezek nem bomlottak le úgy, ahogy le kellett volna bomlaniuk, ezért nem mernek leásni, mert hogy félnek, hogy ott még mindenféle vírustörzsek vannak, ezért itt nem szabad meghalni, illetve nem szabad temetkezni, tehát hogyha valaki már majdnem meghal, akkor elviszik innen. Az igen, ez a tiszta Monty Python.
3: Nem
4: vagy,
3: tudom, ez a hétfő, Ádi.
4: Visszük a hullákat. Én még nem haltam meg.
2: Mert azt nézem, hogy hova tudják átvinni. Például ott szembe a lelkis öböl mellettek sziklongírbe. És szemben van Moszkuszham. Nem tudom, Moszkuszhamban lehet a temetkezni, de esetleg oda lehet átvinni a holtesteket.
4: De ez milyen nagypapa, megyünk Moszkuszhamban. Nem megyek!
2: Esetleg a nem annyira messze fekvő Grumandbyen.
4: Ott inkább meghalok, nem? Az olyan,
2: egy Byen, Grumandbyen, mert szerintem úgy kell kiejteni. Próbálok azért úgy hozni az ekte
4: Norvégot.
2: Messzebb van Barentsburg, oda már csak a gazdagabb tullákat viszik át.
1: Buenos Morgan! Minden

A Porch után pedig elérkeztünk az utolsó dalkéréshez is. Szia lányomnak, K. Annának névnapja alkalmából és feleségemnek, Timeának szeretnék kérni egy dalt. Ez pedig nem más lesz, mint a Follow the Flow-tól a világ.

0: Olivia Rodrigo és a Driver's License, ez a dal szólt itt a Forrás Rádióban, és ezzel a dallal búcsúzom is tőletek, mert lejárt a műsoridőm. Köszi szépen, hogy egészen idáig itt voltatok velem, és kértetek tőlem dalt, aktívak voltatok, tegyetek így legközelebb is. A folytatásban is érdemes velünk tartani, hiszen érkezik Szabó István a Komáromi Krónika híreivel, aztán jön I.S. Roland a Szicserrel. Egészen idáig a mikrofon mögött pedig Hittaler Andreát hallottátok. További szép délutánt kívánok nektek, sziasztok!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Komáromi Krónika. Komárom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
2: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Egymás mögött sorakoztak a héten a veszteglő szállodahajók a Komáromi Erzsébet hídnál. Rangos komáromi kitüntetést adtak át a városházán, megtehet zenével a Jókai Liget. Jövök a részletekkel, ezek a Komáromi Krónika hírei a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. És akkor a részletek, egymás mögött sorakoztak a héten a veszteglő szállodahajók a Komáromi Erzsébet hídnál, számolt be róla a kemma.hu. A Duna vízállása mostanra olyan kritikus szintre süllyed, hogy a nemzetközi turista hajók biztonsági okokból nem tudták folytatni az útjukat. Előfordult, hogy a hajók Komáromban kénytelenek hosszabb időre megállni, az utasokat pedig pótlóbuszokkal viszik tovább Győrbe, Pannonhalmára vagy Budapestre. Más esetekben a hajók már Magyarországot sem tudják elérni, és Pozsonyból vagy Bécsből szervezik át a teljes programot. Rangos komáromi kitüntetést adtak át a városházán, példamutató gyógyítót köszöntött a polgármester. Moravek Bettina a Komárom polgármesterétől, dr. Molnár Attilától példaértékű és szakmailag elhivatott munkája elismeréseként a város egészségügyi ellátása terén végzett kiemelkedő és példamutató szolgálata elismeréséül díszoklevelet vehetett át. Megtelt zenével a Jókai Liget, remek hangulat és kiváló zenészek, ilyen volt a múlt vasárnapi utcazeneest Komáromban. A Julens Duo akusztikus dallamai nyitották az estét, majd a Pasta Vibes Streetben kétszer is színpadra lépett. Lendületes műsorával igazi fesztivál hangolatot varázsolt a Ligetbe. A Kerle akusztik meghitt koncertje pedig tökéletes átmenetet jelentett a két Pasta Vibes blokk között. A Komáromi Jókai Mór városi könyvtár közzétette eddigi 2026-os kölcsönzési toplistáját. A komáromi gyerkőcök a Bogyó és Babóca sorozat könyveit kölcsönözték legtöbbet, a felnőttek között Nárai Tamás Szerintem című könyve vitte a prímet. A Komáromi Krónika híreit Szabó Istántól hallották, köszönöm figyelmüket. További jó rádiózást és jó zenehallgatást kívánok, kb. Egy óra is újra találkozunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
3: Kész csoka hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, már is indul a Zicser. Tartsatok velem a mikrofonnál a következő 5 órában, I.S. Roland.

a Forrás Rádió, mindig veled, mindig veletek vagyunk. Így van ez vasárnap délutánonként is, amikor is a sportvilág aktualitásai mellett persze nem hiányozhatnak a jobbnál jobb slágerek sem. A folytatásban Purple Disco Machine érkezik már is. Ez a Fireworks.

0: Forrás Rádió. Mindig veled. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne haborsz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@teber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek, berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 ezer forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Újabb rekordot dönthet Luke Littler, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Luke Littler óriási fölénnyel 17-5-re győzte le Dirk van Dijvenbode-t a Darts World Matchplay-en Blackpoolban, ezzel pedig bejutott a döntőbe, ahol ellenfele a szintén remeklő Gervin Price lesz ma este 9 óra 10 perctől. Littler egyébként extra klasszis formában szerepel ezen a tornán, 110 feletti torna átlagával Phil Taylor rekordját döntheti meg ma este. Hát kíváncsi leszek, hogy vajon Price meg tudja állítani Littlert. Mi megállíthatatlanok vagyunk, legalábbis ami a jobbnál jobb slágereket illeti. Ed Sheerannel robogunk már is tovább. Jön a The Fire.

McLaren siker a magyar nagydíj időmérőjén, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Ezen a hétvégén a csúcs esemény a sport terén hazánkban, a Forma 1-es magyar nagydíj. Ma délután 3 órakor kezdődik a futam, és az időmérő után ketten is rajtbüntetést kaptak, mind Lewis Hamilton, mind pedig Kimi Antonelli 3-3 helyel hátrébb kezdi majd meg a mai versenyt. Hamilton Piastrit tartotta fel az időmérőn, míg Antonelli sárga zászlós figyelmeztetésnél nem lassított kellően vissza. Így aztán a végleges rajtsorrend úgy néz ki, hogy Norris indul az első, Leclerc a második helyről, a második sorból Piastri és Verstappen rajtol, a harmadik sorból Hamilton és Russell, míg a hetedik és a nyolcadik helyről Antonelli, illetve Hadjar vág neki a magyar nagydíjnak.

Vége az ígyszer első órájának, úgyhogy átadom egy kicsit a helyem, jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban visszatérek, még pedig egy nagyon-nagyon klassz feldolgozással. Ez lesz a Holiday.

reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session ráz fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 2 óra lesz, jó napot kívánok. Jönnek a korszerű IC motorvonatok a Gyesevnél. Vádat emeltek egy 16 éves fiú ellen, aki gyújtogatott az egyik tatabányai játszótéren. Szalai Gábor Portugáliába igazol. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatekkel és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid. Hozzátéve, a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Vádat emeltek egy 16 éves fiú ellen, aki gyújtogatott a tatabányai játszótéren, majd ott hagyta a tüzet. A rongálás következtében a játszótér gumiburkolata megsérült, a keletkezett kár csaknem 300 ezer forint. Az ügyészség azt kérte a bíróságtól, hogy próbára bocsássa a fiatalt. Ennek részeként magatartási szabályokat is előírnának számára, vagyis köteleznék arra, hogy folytassa tanulmányait, illetve ha már nem jár iskolába, akkor munkát keressen vagy jelentkezzen az állami foglalkoztatási szervnél, esetleg közfoglalkoztatásban vegyen részt. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter a Facebookon. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A tárcavezető a Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szakembereivel látogatott el a csillagvizsgálóba. A miniszter videóüzenetében felidézte, a planetárium 77-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott újra. És végezetű sport, az FTC válogatott labdarúgója Szalai Gábor a portugál Maritimohoz kerül kölcsönbe. A zöld-fehér klub honlapja alapján a 26 éves védő a 2026-27-es szezon tölti majd az élvonalbeli együttesnél. A kecskeméti nevelésű Szalai 2024-ben a svájci Lausanne Sporttól érkezett a Ferencvároshoz. Az előző szezonban 32 bajnokin, 4 MOL Magyar Kupa és 11 Európai Kupa mérkőzésen lépett pályára a csapatban. Ezeken a találkozókon 3 gólt szerzett védőként. A Maritimo az előző idényben bajnok lett a másodosztályban, így feljutott a Portugália vonalba.
0: Időjárás.
1: A következő napokban is meleg nyárias időre készülhetünk, de nem mindenhol marad zavartalan a napsütés. Délután elszórtan záporok és zivatarok is előfordulhatnak, helyenként élénk széllökésekkel.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
3: Ragyogóan szép délutánt minden Forrás hallgatónak, ez itt még mindig a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja. Egészen este 6 óráig, és ahogy ígértem, kezdésként ebben a 60 percben már is érkezik a Holiday. Tartsatok velem a mikrofonnál, I.S. Roland.

Több mint három évtized után találkozik egymással a Ferencváros és a Real Madrid. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A spanyol sztáregyüttes augusztus 8-án este 7 órától felkészülési mérkőzésen lép pályára a Grupama arénában. Az összecsapás miatt elhalasztják a labdarúgó NB1 harmadik fordulójára kiírt Ferencváros győri Eto rangadót. Garantált lesz a teltház, és hát kíváncsi vagyok azért arra személy szerint, hogy valóban a legerősebb csapatával lép pályára a Real Madrid, de a hangulat így is úgy is garantált, ahogy nálunk is. Michael Patrick Kelly érkezik a folytatásban. Ez a Wonders. I know.

0: Night Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

Ez a Forrás Rádió mindig veled, 4 mérkőzés maradt hátra a labdarúgó NB1 első fordulójából. Nem sokára 3/4-től a Vasas a Győrietót fogadja, este 6 órától Debrecen Puskás Akadémia, 8-tól Paks Ferencváros, holnap pedig este 7:30-tól az MTK Zalaegerszeg mérkőzés.

Bizony-bizony egy újabb 60 perces etapot zárunk a mai Zicserből, viszont még 2 óra hátra van, amit együtt tölthetünk a Sportmagazin keretében, és hogy melyik slágerrel nyitjuk majd a következő órát, figyeljetek, már is mutatom, érkezik majd Alefarben és a From Disco to Disco.

műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 szép vasárnap délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket. Iparági egyeztetést tart a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik Orbán Viktor szerint. Több óriási pont is horogra akadt a tatai terítőtónál. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének, az FBS-nek a képviselőivel, közölte az MTI megkeresésére az FBS. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI érdeklődésére arról tájékoztatott, hogy a terca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, melynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. Közben egyre több országban, így a szomszédos horvátoknál is korlátozták az egyszerre tankolható benzin mennyiségét. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, hangsúlyozta a Fidesz elnöke a szombaton túlságosan mondott beszédében. Orbán Viktor hozzátette, a vereség után mindig önkritikusan kell nézni a világot, de erre most nem sok idő maradt, ezért egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. A volt miniszterelnök kitért arra, hogy áprilisban a magyar emberek 53%-a szavazott a Tiszára, 47%-a pedig ellene, hozzátéve, hogy ez az arány hamarabb megfordul majd, mint most gondolnánk. Ezt azzal magyarázta, hogy a tiszás rendszernek nincsenek meg a gazdasági alapjai. A kisbéri rendőrkapitányság vezetője ma éjfélig fokozott ellenőrzést rendelt el a kisbéri rendőrkapitányság illetékességi területére. A rendőrségnek ezzel a fokozott ellenőrzéssel célja a közbiztonság, a közrend, valamint a közlekedés rendjének fenntartása érdekében koncentrált, célirányos rendőri jelenlét biztosítása, a jogellenes cselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése érdekében, számolt be róla a polisz.hu. És végezetül sport, több óriási ponty is horogra akadt a tatai derítőtónál. Július 9-én egy 21 kg-os pontyot, július 12-én egy 17 kg-os, majd július 16-án egy 16, illetve egy 19 kg-os pontyot is kifogtak a horgászok. Az ilyen méretű halak még a tapasztalt sporthorgászok számára is komoly élményt jelentenek. A pontyok mellett ráadásul amúr, tokhal és harcsa is él a vízben.
0: Időjárás.
1: A következő napokban is meleg nyárias időre készülhetünk, de nem mindenhol marad zavartalan a napsütés. Délután elszórtan záporok és zivatarok is előfordulhatnak, helyenként élénk széllökésekkel.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Hello, drága forrás hallgatók! Robog tovább a Zitzer, ez itt még mindig a Forrás Rádió sportmagazinja. Ahogy ígértem, Alef Arbennel nyitjuk ezt az órát. Érkezik már is a From Disco to Disco, úgyhogy hangerőt fel, a stúdióban Illyés Roland.

Beach Disco és a Brazil egy klassz újdonság itt a Forrás Rádióban, mindig veled. A folytatásban pedig jöjjön egy igazi klasszikus, ami egyházi buliból sem hiányozhat. Armand van Helden és a My My My.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültség.

0: Tatabányavájár köz 2.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Keep on singing.

Pitbull és Marc Anthony közös lágere, ez volt a Rain Over Me, és hát Pitbull turnéja akkora siker, hogy hát elvileg még egyszer megismétli az idei évben, és ennek keretében, ha jól emlékszem, talán novemberben Budapestre is újra ellátogat, úgyhogy ismételten mehet majd a rajongás ott a koncerten, meg a beöltözés. Hát ennyi kopasz csajt egy helyen látni, mint amennyit ugye a Pitbull koncerten láthattunk, na de hatalmas nagy volt a buli. Hatalmas nagy a buli itt nálunk is a Forrás Rádióban, hiszen mindig veled, mindig veletek vagyunk. Még mielőtt elmondanám, hogy melyik slágerrel robogunk tovább. Gyorsan egy kis kézilabda. A Magyar Kézilabda Szövetség ugyanis a csütörtöki sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy Sótonyi László veszi át a férfi válogatott irányítását. A junior válogatottal EB győztes szakemberrel 3 éves szerződést írtak alá. Sótonyi 2014 és 2016 között a magyar válogatott másodedzőjeként dolgozott. 2017-től 19-ig a B válogatottat vezette, 2019 óta pedig a junior válogatottat irányítja, amellyel 2023-ban korosztályos világbajnoki ezüstérmet szerzett, míg az idei évben a csapat történetében először megnyerte a junior Európa bajnokságot. Joggal várhatják tehát a szakembertől, hogy majd eredményesen építi be a fiatalokat. Remélhetőleg így lesz ez. Only You! Ez pedig már a folytatás, ahogy ígértem, itt és most a Forráson.

Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Folytassuk egy kis labdarúgó átigazolási pletykával. Állítólag az FC Barcelona tárgyalásokat kezdett Lamin Camara leigazolásáról. Az AS Monaco 22 éves középpályásának megszerzése azt követően vált időszerűvé, hogy Frenkie de Jong a jobb térdében középső oldalszalag szakadást szenvedett, így aztán hosszú ideig nem állhat Hansi Flick rendelkezésére. A szenegáli játékos, mármint Lamin Camara, 40 millió euróért kerülhet a katalánokhoz. Hogy aztán valóban létrejön-e a transfer, azt majd meglátjuk. Egy dolgot fixen ígérhetek: Darás lágere, a Bangaranga nálunk biztosan érkezik. Itt és most!

0: Vége egy újabb órának a mai Zitzerből, viszont még 60 percen keresztül együtt rádiózhatunk, és hogy melyik sláger lesz az, amivel a Zitzer mai utolsó óráját nyitom, figyeljetek, már is megmutatom, Meghan Trainor érkezik majd, ez lesz a Getting Girl.
1: Kérdezik, miért ilyen jó a napod? Ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3:05, jó napot kívánok, szép vasárnap délutánt. Jönnek a korszerű IC motorvonatok a Gyesevnél. Vádat emeltek egy 16 éves fiú ellen, aki gyújtogatott az egyik tatabányai játszótéren. Szalai Gábor Portugáliába igazol. Ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál. Szabó István, jövök a részletekkel. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatekkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézy Dávid. Hozzátéve, a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Vádat emeltek egy 16 éves fiú ellen, aki gyújtogatott a tatabányai játszótéren, majd ott hagyta a tüzet. A rongálás következtében a játszótér gumiburkolata megsérült, a keletkezett kár csaknem 300 ezer forint. Az ügyészség azt kérte a bíróságtól, hogy próbára bocsássa a fiatalt. Ennek részeként magatartási szabályokat is előírnának számára, vagyis köteleznék arra, hogy folytassa tanulmányait, illetve ha már nem jár iskolába, akkor munkát keressen vagy jelentkezzen az állami foglalkoztatási szervnél, esetleg közfoglalkoztatásban vegyen részt. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter a Facebookon. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A tárcavezető, a Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szakembereivel látogatott el a csillagvizsgálóba. A miniszter videóüzenetében felidézte, a planetárium 77-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott újra. És végezetül sport, az FTC válogatott labdarúgója Szalai Gábor a portugál Maritimohoz kerül kölcsönbe. A zöld-fehér klub honlapja alapján a 26 éves védő a 2026-27-es szezon tölti majd az élvonalbeli együttesnél. A kecskeméti nevelésű Szalai 2024-ben a svájci Lausanne Sporttól érkezett a Ferencvároshoz. Az előző szezonban 32 bajnokin, 4 MOL Magyar Kupa és 11 Európai Kupa mérkőzésen lépett pályára a csapatban. Ezeken a találkozókon 3 gólt szerzett védőként. A Maritimo az előző idényben bajnok lett a másodosztályban, így feljutott a Portugália vonalba.
0: Időjárás.
1: A jövő hét elején folytatódik a változékony idő, a napsütést időnként felhők zavarhatják meg. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, miközben a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Vidám vasárnap délután, szép napot, sziasztok! Ez itt még mindig a Forrás Rádió, azon belül is a Zitzer, a sportmagazin. Még egy órán keresztül rádiózhatunk együtt, addig is hozom a sportvilág aktualitásait, és persze a jobbnál jobb slágereket. Na jó, igazából csak félig mondtam igazat, mert hogy 6-tól 7-ig is velem tarthattok majd, de akkor már a Köztér című közéleti magazinban. Úgyhogy ma én vagyok itt veletek az éteren keresztül, és hozom a jobbnál jobb slágereket. Ahogy ígértem, Meghan Trainorra nyitjuk ezt az órát. Jön már is a Getting Girl a stúdióban, Ilyes Soland.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

Második helyen zárt a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa döntőn. Ez itt az Itzera Forrás Rádió sportmagazinja. A Görögország elleni fináléban az első negyedet követően 5-3-ra a görögök vezettek, bár 3-2-re a második játékrészt behúzták a miáink, a harmadik és a negyedik negyed egyaránt 4-4-es döntetlennel zárult, így aztán a vége 15-14-es görög siker lett. Nálunk egy igazi klasszikus a folytatás, Gala jön már is, és a Freed from Desire.

Samakéba, itt az Itzerben, ez a Forrás Rádió mindig veled. Érdekes statisztikai mutatót publikáltak az idei futball világbajnokságról. Kijött ugyanis egy statisztika, ami a torna leggyorsabb játékosait összesíti. A VB-n szereplő focisták közül a gólkirálynál, a francia Kylian Mbappé-nál mérték a legnagyobb sebességet. Ez egyébként 37,61 km/h volt, míg a második, a svéd Anthony Elanga lett a rangsorban. Egyébként ő is meghaladta a 37 km/h. A top 10-ben ott van még többek között Erling Haaland, illetve Bradley Barcola is, csak hogy a nagyobb nevek közül szemezgessünk, és a nagyobb nevek közül szemezgetünk, mármint ami a slágereket illeti. Felix Jan és a Close Your Eyes, már is ez a folytatás.

0: fel, problémák le. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.
1: Hoppá!
2: Sziasztok! Én vagyok Ricsipi.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten

Ez a Forrás Rádió mindig veled, közeledünk a mai Zicser hajrájához. Nézzük, hogy milyen klassz slágereket hozok még nektek egészen este 6 óráig. Biztosan pörög majd Elton John és Dua Lipa duettje, ez lesz a Cold Heart. Előbb azonban még egy klassz újdonság, Just the Way You Are, már is ez a folytatás.

0: Nagyon-nagyon gyorsan elszaladt ez az 5 óra, amit együtt tölthettünk az ICER keretében. Ez itt a Forrás Rádió, mindig veled. Nézzük gyorsan a további menetrendet a ma estére vonatkozóan. Még egy órán keresztül maradok veletek, jön ugyanis Köztér című közéleti magazinunk. Este 8-tól Light Session BRK-val, jó szokás szerint, majd pedig 10-től éjfélig Lunch Session Norbert Fán déllel. Holnap reggel pedig ismételten együtt ébredhetünk, Rédl Ádámmal együtt keltünk majd titeket a Buenos Morgenben reggel 6-tól, ugye? Ez is a megszokott menetrend szerint alakul, úgyhogy tartsatok velünk ma este is, aztán holnap reggel is. Az ICER már a véget ért, én viszont még maradok, maradjatok ti is.
1: Forrás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgen indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek minden hétköznap. Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
0: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. július 26-án vasárnap, Illyés Roland vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között a komáromi ásatásokról, kibercsalási módszerekről, valamint a szervát ültetett asztali teniszezők küzdelmeiről is. Tartsanak velünk, kezdődik a Köztér.
1: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk.

0: A hét legfontosabb hírei.
1: A Nébih laboratórium a két tatabánya külterületén kilőtt vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusának jelenlétét, közölte a város a közösségi oldalán. Az állatokat az M1-es autópályától délre eső területen ejtették el állománygyérítés során diagnosztikai céllal. Az eset járványügyi szempontból azért jelentős, mert a vírus átlépte az eddig természetes védelmi vonalnak számító M1-es autópályát. Fontos tudni, hogy az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes, a házi sertésekre és a vaddisznókra azonban súlyos veszélyt jelent. A Nébih ezért a vadászatra jogosultak, a vadgazdálkodók és különösen a sertéstartók fokozott figyelmét kéri, valamint a járványvédelmi előírások következetes betartására hívja fel a figyelmet. Bejelentéshez kötött a klímaberendezések telepítése Dorogon. A város önkormányzata frissítette a klímaberendezések telepítésére vonatkozó eljárásrendet, valamint közzétette a településképi bejelentéshez szükséges formanyomtatványt. A szabályok a társasházakra, a családi házakra és a magán ingatlanokra egyaránt kitérnek. A részletes tájékoztató és a letölthető formanyomtatvány Dorogváros honlapján érhető el. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt az elmúlt hónapokban már több alkalommal is módosult a Tatabányáról Budapestre közlekedő vonatok menetrendje, írja a város közösségi oldala. A változások július 27-től augusztus 30-áig ismét érintik a Tatabányán is megálló távolsági és nemzetközi járatokat. További változásra kell készülni augusztus 5-éről 6-ára, 6-ról 7-ére, valamint 8-ról 9-ére virradó éjszaka is. Ezeken a napokon egy késő esti Railjet Express helyett Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti között MÁV busz közlekedik. A pótlóbuszon a vasúti menetjegyek érvényesek, kerékpár szállítás és csoportok együttes elhelyezése azonban nem biztosítható. A tatabányai indulási és érkezési időpontok is módosulhatnak, ezért indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a kiválasztott járatot a MÁV plusz alkalmazásban vagy a MÁV csoport menetrendi felületén.

0: programajánló.
1: Július 27-én különleges zenei élmény várja a komoly zene kedvelőit az esztergomi bazilikában. A Buckinghamshire megyéből érkező Taplau Jaukaja ad ingyenes koncertet a bazilika falai között. A koncert látogatása díjtalan, azonban a szervezők előzetes regisztrációt kérnek a résztvevőktől. Július 27-én véradást szerveznek Környén. A segíteni szándékozókat hétfőn délután 12:30 és 17:30 között várják a közösségi és tájházban. Július 29-én ingyenes bemutató rendezvénnyel mutatkozik be Esztergomban az ESA, vagyis az Elfogadás Egészség Sport Aktivitás Program, amely az aktív egészségtudatos időskor támogatását tűzte ki célul. A Féja Géza közösségi házban megrendezett eseményen a résztvevők többféle mozgásformát is kipróbálhatnak. A programban szenior jóga, élménydobolás, valamint önvédelmi és eskrima foglalkozás is szerepel, amelyeket kifejezetten az idősebb korosztály igényeihez igaz. Az aktív programokat követően a szervezők közös ingyenes ebéddel várják a résztvevőket, ahol az ájurvédikus táplálkozás alapjaival és életmódtanácsokkal is megismerkedhetnek. A részvétel ingyenes, azonban előzetes jelentkezés szükséges a fejagéza@gmail.com címen, vagy pedig a 33-as körzet 555-605-ös telefonszámon. Július 31-én rendezik meg Tatabányán az újabb Bánhidai Limonádé és Kertmozi ingyenes programot a Puskinnál. Este 6 órától zenél Járinka Erik Máté, 20:30-tól pedig a Hogyan tudnék élni nélküle című magyar zenés vígjátékot lehet megnézni. Várják az érdeklődőket. Augusztus 1-én rendezik meg Tatabányán a Százan fújják Tatabányaváros fúvós zenekarának és vendégeinek koncertjét a Zenepavilonnál 19 órától. Tatabányaváros fúvós zenekara idén Komáromváros egresi fúvós zenekarát és az Ambergi fúvós zenekart hívta vendégül. A díszvendég Marosi László, kétszeres Artisius díjas, Fame díjas karmester, az UNESCO béke nagykövete, University of Central Florida nyugalmazott professzora. Az esemény karnagyai Szabó Ferenc, Szicsó István, vendégkarmesterek Anton Lotner, Marosi László, a program ingyenes. Tataváros önkormányzata, a Futur Futó Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület, valamint a Tatai Városkapu ZRT szervezésében augusztus 1-én 16 órától rendezik meg a 43. Tatai Mini Maraton és Félmaraton versenyt. Az esemény Tatavárosának legszebb részein halad majd át, várják a nézőket is. Ne

0: Vételkörzetünk értékei.
1: Csodálatos római leletek kerültek elő az idei molai ásatásokon Komáromban. Bár az idei régészeti kutatások még csak a felénél tartanak, már is olyan különleges tárgyakra bukkantak az archeológusok, melyek történelmileg is egyedülállónak mondhatók. Hittaler Andrea összeállítása következik.
2: Június közepén kezdték meg a feltárásokat, ami augusztus közepéig fog tartani, mondta el dr. Bartus Dávid egyetemi docens, az ELTE BTK ókori régészeti tanszék dékánja.
3: A hely az előző néhány évhez képest új, de valójában már dolgoztunk itt. Ugye 2015-ben volt itt egy feltárásunk, amikor a úgynevezett második szőnyi bronz törvénytábla került elő, ami most a Brigész Örökség látogató központban megtekinthető, és utána végeztük itt egy kis felületű feltárást, aztán 2020-ban egy nagy talajradaros felmérés után kiderült, hogy itt van a tábornak a központja, az úgynevezett principia. Az ezt követő években ugye a fürdő feltárásával voltunk lekötve, és most, hogy azt úgy nagyjából már egész jól megcsináltuk, ha nem is fejeztük be, de egy nagy részét feltártuk, most lett lehetőségünk arra, hogy visszatérünk ide a parancsnoki központba, és az idei szezonban nagyjából szokásos 600 négyzetméteres felületen folytatjuk itt a feltárásokat.
2: Dr. Bartus Dávid hozzátette, nagyjából a feltárások közepén járnak, az igazán érdekes dolgok mindig a vége felé szoktak előkerülni, ám már most is akadtak kincsek rá.
3: A humuszolás második napján előkerült egy kőoltár, ami egy faragott oltár, egy többsoros latin felirattal, amiből nagyon sok minden kiderül, például az, hogy az oltárt az itt állomásozó legiónak az egyik centúriója, a legmagasabb rangú centúrió, az úgynevezett Primus Pirus ajánlotta fel, mégpedig a provincia, Pannonia provincia helytartója tiszteletére, aki egy eddig ismeretlen helytartó volt, Emilius Maximusnak hívják, és nem tudtunk eddig a létezéséről, és van egy keltezés is, egy úgynevezett konzuli keltezés, ami az adott évben hivatalban lévő konzulok neveit sorolja fel a felirat szövegének a végén, és ezt nagyon jól lehet pontosan keltezni, és ez Krisztus után 212-re keltezhető, és június 13-a körülre, valószínűleg június 13-ára. Ez nyilvánvalóan azért is nagyon fontos, mert ugye a szokásos tárgyleletek mellett most egy olyan írásos forrás is előkerül, ami egy kicsit még színesebbé teszi az egésznek a történeti rekonstrukcióját. Most kezdünk majd el dolgozni azon, hogy egyáltalán bármilyen más említése neki van-e valahol, mert mi nem volt tudunk, hogy utána nézzünk. Elképzelhető, hogy az egyetlen forrás ez lesz, ami vonatkozik rá, és annyit fogunk róla tudni, hogy 212-ben volt Pannonia Inferi az egésznek a történeti rekonstrukcióját. Most kezdünk majd el dolgozni azon, hogy egyáltalán bármilyen más említése neki van-e valahol, mert mi nem volt tudunk, hogy utána nézzünk. Elképzelhető, hogy az egyetlen forrás ez lesz, ami vonatkozik rá, és annyit fogunk róla tudni, hogy 212-ben volt Pannonia Inferiornak a helytartója.

0: minden el van bontva, úgyhogy gyakran vagy nagyon korai, vagy nagyon késői rétegeket szoktunk tudni könnyen azonosítani. Itt van egy nagy udvar, és egy nagy udvar köré szerveződnek a helységek nézet alakban. A hátsó traktusban volt egy ilyen bazilikális épület, ami hatalmas méretű volt, az egyik legnagyobb méretű a táboron belül. Ebben volt egy tábori szentély, a legjónak a jelképeit itt őrizték, a sarst és különböző egyéb jelképeket. A tábori kincstár is általában itt volt található, a különböző iratokat tároló helységek, tehát ilyen adminisztratív helységek, és itt ugye a fegyverraktárak, ez már nem a bazilika, hanem ez már a környező helységekben, egy kisebb helységekben fegyverraktárak és egyéb adminisztratív helységek voltak. Ahol most dolgozunk, ott is várhatóan ezek a helységek fognak előkerülni, már több kisebb ilyen fegyverhez kapcsolódó töredéket találtunk, tehát elképzelhető, hogy itt is pont azokon a részeken fegyverraktárak voltak, ahol ásunk. Nagyon sok késő római játépítés van, az látszik, hogy itt megváltozik a funkciója a tábornak valamikor a Krisztus után 4. század folyamán, és civil lakosság betelepül, ugye feladják a polgárvárost, ami most ugye a vásártéren található nagy részt, és betelepülnek a táborba, megváltozik a funkciója a tábornak, polgári lakosság kerül be. Ez egyik nyoma például az a kenyérsítő kemence, amit itt találtunk, és éppen ebben a kenyérsítő kemencébe került beépítésre ez az oltár töredék, egy kicsit el van törve az oltár. Tehát valamikor a késő-római korban ezt az oltárt megtalálták, nem nagyon foglalkoztak már vele, és építőanyagként felhasználták, és ebbe a késő-római kenyérsítő kemencébe építették be.
1: Augusztusban majd nyílt nap keretében várják az érdeklődőket, mondta el dr. Bartos Dávid.
0: Nyílt nap az a szokásokhoz, hagyományokhoz híven idén is lesz. Augusztus 12-én, szerdán 17 órakor várunk minden érdeklődő sok szeretettel. Meg lehet nézni a feltárást, a feliratot, a tárgyi leleteket, nagyon sok lelet került elő, különböző típusú leletek, úgyhogy az előző évekhez hasonlóan idén is bízunk benne, hogy nagy lesz az érdeklődés. I was

0: környezetünk.
1: A legkülönfélébb kibercsalási módszerekkel próbálkoznak hétről hétre a csalók. Az úgynevezett marketplace-es csalásokról, valamint a kamuhívásokról is beszélgetett Kovács Bianca Beatrix rendőrfőhadnaggyal, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság kiemelt kibervédelmi főnyomozójával, valamint Laposa Péter rendőralezredessel, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság kiemelt kibervédelmi főnyomozójával, Nemes Kitti.
2: Sajnos hosszú a sor, van még ugye ezek a marketplace-es csalások, illetve a függöny oldalak. Ezekről Péter, kérlek, egy picit beszélj nekünk, hogy mit lehet ezekről tudni, mik itt a buktatók, mik a jellemzők erre.
3: A függöny oldalakkal kezdeném, vagy áloldal, vagy fékoldal, ugye így is szokták hívni. Ennél a típusú csalásnál az a jellemző, hogy a manapság a technika jó voltából, én úgy gondolom, hogy aki felmegy az internetre, és ott egy kicsit elkezd kalandozni, az rövid idő alatt saját maga is tud létrehozni oldalakat. Na most itt tulajdonképpen a függöny oldalaknál arról van szó, hogy például egy banknak az oldaláról készítenek egy másolatot. Ezt a másolatot úgy kell érteni, hogyha annak az oldalnak, tehát egy pénzintézetnek a hivatkozását beírják a böngészőbe, akkor nem a banknak a rendes eredeti oldala fog megjelenni, hanem egy ahhoz teljes mértékben hasonlító oldal, amire, hogyha adatokat írunk be, az nem a banknak a rendszerébe fog bemenni, hanem olyan illetőnek a birtokába kerülnek a személyes adataink, aki igazából ezt követően a bankszámlánkkal már azt tud csinálni, amit ő éppen akar. Ez sajnos még mindig azt mondom, hogy népszerű. Mindegyikünk nagyon kényelmes, ezt kell, hogy mondjam, főleg így a technika jó voltából egyre kényelmesebbek vagyunk, ami valamelyest jó is, de azért megvan ennek a hátulütője is, ebben az esetben is. A keresőbe beírjuk az általunk használni kíván banknak a nevét, aztán a keresési listában mindjárt tuti, hogy a legelsőt fogjuk megklikkelni, és általában ez a legelső, illetve előfordult eddig jó pár esetben, hogy az a legelső már egy áloldal volt. Itt sajnos a sértett megadta a személyes, illetve a banki adatait, ugye kártyaszám, CKC-kód, stb. És ezt követően a pénze el is ugrott. Úgyhogy én mindenképpen azt mondom, hogy ha így akarunk belépni a fiókunk a netbankunkba, tehát nem applikáción keresztül, akkor mindenképpen győződjünk meg róla, hogy az a banknak az eredeti rendes oldala, nem pedig egy fék oldalról van szó. Ennek a kiküszöbölésére én mindenféleképpen ajánlom, hogy amennyiben, hogyha netbankot használunk, akkor használjuk a kétfaktoros hitelesítést, illetve magának a banknak a saját applikációján keresztül lépjünk be a netbankunkba. Ebből én úgy gondolom, hogy ki lehet küszöbölni azt, hogy egy fék oldalra lépnénk be. A másik módszer a marketplace csalás, sajnos még ez is mindig népszerű. Hát itt igazából jellemzően az szokott előfordulni, hogy valamilyen árut meghirdet az idézőjeles eladó, aztán a vevő a pénzt oda továbbítja az eladó által megadott bankszámlára, és ezt követően több esetben az árut már nem kapja meg a sértettünk. Ilyen esetben én úgy gondolom, avval ezt ki lehet küszöbölni, hogy például a pénzt nem küldjük előre, hanem például utánvéttel fizetünk. Igaz, hogy ez egy régi klasszikus módszer, de attól függetlenül ki lehet kerülni azt, hogy csalás áldozataivá váljunk.
4: A marketplace-es csalásokat akkor még kiegészíteném annyival, hogy van ennek ugye egy másik oldala is, amikor nem megrendelünk valamit, és utána ugye nem érkezik meg fizetést követően számunkra az a termék, amit szeretnénk, vagy esetleg, hogy nem az érkezik meg, amit rendeltünk, hanem amikor ugye feltesszük a hirdetést, el szeretnénk adni valamit, és erre jelentkezik is ugye rögtön a lelkes vevő, és már rendezi és számunkra a szállítást is minden, csak elküldi a linket, kattintsunk rá, és akkor onnantól kezdve rendeződik el, utaljuk a pénzt, ha megadta a kártyadatokat ugye az eladó, és akkor onnantól kezdve ugye a szállítás meg is lesz rendelve, és a termék akkor majd jön a futár, a termékért pedig majd jön a futár. Na hát aztán ugye itt is, hogy rákattintunk erre a linkre, amit kapunk a lelkes vevőtől, szintén oda kerülünk egy adathalász oldalra, ahol ugye megadjuk a kártyadatainkat, ugye itt el szokták kérni általában ugye a CVC kódot, kártyaszámot, nevet, illetve el szokták kérni ugye az érvényesség idejét is, és már meg is adtunk ugye mindenféle olyan adatot, illetve a kártyához tartozó PIN kódot is, és meg is adtunk minden olyan adatot igazából, hogy az elkövetőnk szabadon tudja használni a kártyát, esetleg főregisztrálja azt a saját készülékéhez, és akkor utána el is ment a számlánkról a pénz, főleg, hogyha ugye nincsen mondjuk kártyavásárlási limitünk beállítva.
2: Mi mindig felhívjuk a figyelmet ezekre a kibercsalásokra, és szerintem vannak azért mindegyikkel kapcsolatban általános jó tanácsok. Mi is szoktuk mondani, legyen az első az, hogy legyen minden mindenki gyanús inkább. Rendőrségnek lenne ilyen általános tanácsa, hogy mi az, amivel biztos, hogy ezeket kiküszöböljük, főleg úgy, hogy nekem most még eszembe jutott, hogy még jönnek SMS-be is, hogy megérkezett a rendelt áru, és közben semmit nem rendeltünk. Nekem például ilyen érkezett már, úgy, hogy én nem rendelek internetről, azért, hogy kiküszöböljem a mindenféle csalást, de hogy milyen általános tanácsot fogalmazna meg a rendőrség ezekkel kapcsolatban.
4: Ugye, amit te is mondasz, hogy mindig érdemes, mielőtt bárhová kattintunk, először gondolkozni, hogy biztos, tuti, rendeltem, nem rendeltem? 100%, hogy az az információhoz valós tartalmú, amit én kaptam? És akkor utána még, amit így elsőként kiemelnék, ugye, amit mondott itt a kolléga is, hogy a kényelem. Tehát borzasztó kényelmesek vagyunk, mindenhol adataink fölregisztrálva, megadva, lényegében az utalás az azonnal végbe megy, nagyon kényelmes. Tehát valahol már ott vagyok, azt mondom, hogy utalom, és már ott is van, ugye az utalások azok 5 másodperc alatt teljesülnek, és igazából a 20 millió forint alatti tranzakciók esetén, úgyhogy mindig ilyenkor elengedném először a kényelmet, és inkább azt mondom, hogy utána nézek, megnézem, ellenőrzöm, visszacsekkolom, inkább fölhívom a bankot, hogy biztos legyek abban, hogy nem csinálok-e mondjuk valami olyat, amivel ugye később saját magamnak kárt okozok. Úgyhogy ez lenne így az első ilyen legfontosabb általános tanácsom. Aztán, ami még mondjuk fontos lehet a bankkártyákkal kapcsolatban, internetes vásárlás, számlatranzakciók, tehát állítsunk limitet. Nyilván ez is megint ugye plusz munka, hogyha esetleg mondjuk nagyobb tranzakció van, akkor megint állítgatni kell a limitet, akkor visszamenni, applikáció, ide kattint, oda kattint, ez plusz munka, de hogyha egyszer történik valami olyan, hogy valahol véletlenül mégis kiadjuk az adatainkat, és mondjuk indulna egy tranzakció a bankszámlánkról, de ha van limit állítva, nem megy végbe a tranzakció. Vagy legalábbis csak akkor összegben, ahova a limitünket állították. És akkor nyilván, hogyha ez alacsonyra van húzva, akkor onnantól kezdve nem fog elmenni a számlánkról minden. Aztán, amit még én, és én magam is alkalmazom ezt egyébként az online vásárlások esetén, bankoknál van lehetőség már virtuális kártyának a létrehozására. Ugye ennek pont az a célja, hogy létrehoz a bank egy olyan bankkártyát számunkra, amihez kapcsolódik egy alszámla, ezt fel tudjuk tölteni a megfelelő mennyiségű pénzösszeggel, amit szeretnénk fizetni, amit szeretnénk kifizetni valahová, és lényegében ezeket a kártyadatokat megadhatjuk, és csak az a pénz fog elmenni, ami ahhoz az alszámlához, az a bankkártyához tartozik, tehát a főszámlánkon lévő további összegekhez viszont nem fog már hozzáférni se a szolgáltató, senki, és utána nyilván, hogyha mondjuk ezeket ennek a bankkártyának az adatait lenyúlja akár egy oldal, vagy elkövető, vagy bárki, akkor onnan semmit nem fog tudni elvinni, amíg azt az alszámlát újra fel nem töltjük. Ugye ennek pont ez lenne a lényege.
2: Még itt esetleg, Bianca, a befektetési csalásokkal kapcsolatban beszéljünk még, hogy mi lehet a megoldás, illetve hogy hogyan próbálkoznak, ott mi lehet a gyanús.
4: Az ilyen befektetéses csalásoknál, ugye mondtam korábban is, hogy érdemes mindig először utána olvasni, nézzük meg, hogy működnek a kriptovaluták, milyen oldalak vannak, amik tényleg hivatalosan ezzel foglalkoznak. Tehát ennek mindenképpen kell egy nagyon-nagyon alapos utánanézés, hogy ebbe valaki egyáltalán bele tudjon normálisan kezdeni. Aztán mindig, amit szoktam mondani, hogy itt a mai világban persze nyilván az ember hall mindenféle sikertörténeteket, de hogy nem lehet egy-két nap alatt hirtelen ennyibe milliókat szerezni kriptovaluta befektetés révén, tehát itt ugye az, hogy az ember kriptovalutát ad, vesz, ez egy hosszabb folyamat, mire ebből bármit egyáltalán föl lehet építeni. Aztán, amit még mondanék, hogy nem kell, ha az ember szeretne mindenképpen befektetni, utána nézett, minden megvan, nem kell nagy összeggel kezdeni. Kezdjünk először egy kisebb összeggel, győződjünk meg róla, ki tudjuk venni, nem tudjuk kivenni, mert hogy általában az ilyen befektetéseknél az szokott előfordulni, hogy berakunk egy nagy összeget, még egy nagy összeget, és akkor utána szintén jön egy ilyen áloldal, ahol úgy látjuk, mintha gyűlne az a pénz ugye a mi profilunkon, de hát az aztán nem gyűlik a mi profilunkon, hanem ugye különböző ilyen kriptovalutákba ez igazából el is megy, és utána, amikor ugye a sértettünk szeretné ezt kivenni, akkor ugye általában ez nem szokott sikerülni, vagy akkor még kérik, hogy akkor még fizessen rá, és akkor itt már nem szokott olyan lelkes lenni senki, amikor ennyit kell fizetni. Tehát mindenképpen egy kisebb összeg, nézzük meg, hogy tudjuk-e forgatni, nem tudjuk forgatni, és mindenképpen olyan oldalon fektessünk be, amiről tudjuk, hogy ez rendes, hivatalos oldal. Ugye ez is általában ilyenkor megjelennek brókerek, és majd ő rendezi mindent, nem, ez nem így működik, tehát ebben nekünk is bele kell folyni, nézni kell, nem kell rögtön itt a brókereknek a mindenféle ilyen nagyon jó színben feltüntetett ajánlatait lereagálni. Igen, illetve itt is kiemelném, hogy adatokat nem szabad kiadni. Jó, sem bankkártya adatokat, sem bankszámlára vonatkozó adatokat, mert az biztos, hogy nagyon egy rossz irány.
2: És ugyanez vonatkozik, gondolom, az ilyen hívásokkal kapcsolatos csalásokra is, akár a rendőrség nevében is próbálkoznak, bankok nevében, tehát már gyakorlatilag mindenki nevében. Itt mi lehet gyanús, és mi a teendő, hogy tudjuk ezeket kivédeni?
4: Ezekben az esetekben, igen, ugye a módszer az ugyanaz, ugye az adatainkat egy telefonhívás során ugye megijesztenek bennünket, feszültséget keltenek, hirtelen nem tudjuk, hogy reagáljuk le, és akkor ezt kihasználva igazából ugye az adatainkat ebben a feszült állapotban elkicsalják tőlünk lényegében. Millió egy indokkal, tényleg, amit te is mondtál, ugye több szolgáltató, rendőrség bárkinek a nevében. Itt, hogy mire kéne odafigyelni? Hát először ugye itt is először a vészvillogó jelenjen meg a fejünkbe, hogy biztos. Nagyon sokszor ilyenkor úgy érkeznek be a telefonhívások, hogy például nem is nem az a valós hívószám, amit mi a telefonunkon látunk, hanem ez lehet egy teljesen random generált hívószám. Tehát érdemes mondjuk azt mondani, hogy jó, bocsánat, akkor vagy visszahívom a bankot a hivatalos számán, vagy letesszük a telefont, megpróbáljuk akár ezt a hívószámot visszahívni, és hogyha nem ugyanaz az ember veszi föl, akkor az ott már valami probléma van. Erre mindenképpen érdemes odafigyelni. Aztán a telefonos ügyintézés helyett én azt mondanám, hogy menjünk be inkább a bankfiókba ilyen esetekben, vagy az applikációnkon keresztül, ha valaki tényleg jobban ért hozzá, akkor tiltsunk kártyát, tiltsunk számlát, meg lehet oldani messziről, és akkor mielőtt bármi adatot kiadnánk, ezt csináljuk meg, és akkor utána lehet rendezni a dolgokat, úgyhogy a pénzünk az megmarad. Aztán mit még érdemes, és hogyha az ember nyilván mondjuk egy hosszabb hívásban van az elkövetővel, akkor ebben az 50 percben, mert ez általában, vagy nem tudom, egy órában, mert ez hosszabb ideig szokott tartani, akkor keressünk rá arra a telefonszámra az interneten. Ugye nagyon sokszor látunk ki mindenféle ilyen tudakozó oldalakat, ahol mondjuk lehet, hogy ez az adott hívószám már több embert is keresett, és akkor írják, hogy ez csaláshoz kapcsolódó, bűncselekményhez köthető, tehát itt is akkor ez is már információ, hogy itt valami kamu dolog van a levegőben. Itt is adatokat nem szabad semmiképpen kiadni, nem szabad applikációkat letölteni, ugye itt szoktak mindenféle távoli hozzáférést biztosító applikációkat letöltetni a sértettekkel, AnyDesk, RazDesk, meg ezeknek egy hatalmas tárháza, ugye melyik elkövető melyiket preferálja, nem szabad letölteni semmit, sem hitelintézet, sem rendőrség, senki nem fog ilyet kérni tőlünk, hogy applikációkat töltögessünk le. Amivel még talán segíthetünk magunkon, hogy a kétfaktoros hitelesítést azt ugye beállítjuk, hogy ne tudjon azonnal elmenni a pénz, aztán ha már be van állítva a kétfaktoros hitelesítés, akkor az ellenőrző kódot se adjuk ki az elkövetőnek, ami esetleg SMS-ben érkezik. Nyilván azzal fogjuk jóvá hagyni, hogy a tranzakciót úgy fog elmenni a pénzünk.
2: Nagyon szépen köszönjük a hasznos tanácsokat.

0: környezetünk.
1: A rendőrséggel közösen ellenőrizte a közterület felügyelet a rollereseket Tatabányán, mivel több lakossági jelzés is érkezett hozzájuk. Többek között erről beszélgetett Molnár Zoltánnal, a tatabányai polgárőrség elnökével, Nemes Kitti.
2: Molnár Zoltán, a tatabányai polgárőrség elnöke a vendégem, és először is nem mint polgárőrség tekintetében fogunk beszélgetni, mert hiszen te a közterület felügyeletnél is fontos pozíciót töltesz be Tatabányán. Ugye a napokban adtak hírt a városnak a közösségi oldalán is arról, hogy egyre több lakossági jelzés érkezett arról, hogy a rolleresek, hát hogy is mondjam, nem éppen szabályosan közlekednek a városban, és emiatt ugye ti a rendőrséggel együtt ellenőrzést végeztek, de lehet, hogy még végeztek is. Mit kell erről tudni, hogy miért volt erre szükség, és hogyan zárult ez, vagy lesz-e ennek folytatása esetleg?
3: Üdvözlöm a hallgatókat, igen, lesz folytatása, és komoly folytatása lesz, mert már kidolgozás alatt áll, már nagyjából meg is van a törvényi hivatkozás, a KRESZ módosításnak az alapja, és hogyha ezt behozzák, akkor igen, komoly szankcióval lesznek büntetve a szabálysértő rolleresek. Jelenleg azon kívül, hogy felhívjuk őket, a figyelmüket, hogy hogyan kellene közlekedni a balesetmentes közlekedésre, mert az a baj a rolleresekkel, hogy nem csak másnak okoznak kárt, hanem saját maguknak, mert azt tudni kell, hogy egy-kettőt látunk, hogy bukós isak van a fején, de semmi más védő felszerelés nincs rajtuk, és egy rollerrel most egy 20-25 km/h sebességgel valaki elesik, általában súlyos sérüléseket szenved. Ha valakinek meg neki megy, akkor mind a ketten megsérülnek.
2: Volt valami konkrét eset, amire már azt mondta mindenki, hogy na most akkor gyorsan ellenőrizzünk, vagy volt sorozatosan valami, ami zavarta az embereket? Mi volt tulajdonképpen itt a kiinduló pont?
3: Hát a rolleres probléma az egy országos probléma. Tatabányán nem mondanám, hogy volt olyan kirívó eset. Tény, hogy közlekednek gyorsan a rolleresek, de én nem tudok arról, hogy volt baleset, az tény. Több baleset is volt, de nem hiszem, hogy ez késztette volna se a rendőrséget, se minket, hanem szeretnénk megelőzni azokat az országos problémákat, amik az ország több részén felmerült, és a jelenléttel, maga azzal, hogy figyelmeztetjük őket, felszólítjuk őket, tájékoztatjuk őket, szóval teljesen jó szándék vezéli, mint a rendőrhatóságot, mint a közterület felügyeletet. Nekünk az a célunk, hogy tényleg nyugodtan lehessen közlekedni a tereinken, mert ugyebár azt tudjuk, hogy a főtéren is több helyen is rollereznek, hogy tényleg a gyalogosok nyugodtan tudjanak közlekedni, a rolleresek pedig találják meg azt a területet, ahol biztonságosan tudnak közlekedni.
2: Te mondtad, hogy kidolgozás alatt van valamiféle terv, de addig is a lakosság ugyanúgy értesíthet titeket arról, hogyha valami olyat lát ezzel kapcsolatban a rolleresekkel?
3: Természetesen, de a térfigyelő kameránál dolgozó operátoraink is folyamatosan figyelik a köztereinket, meg azokat a részeket, amik le vannak kamerázva, amennyiben látjuk azt, hogy rolleresek hát irreálisan gyorsan közlekednek, úgy mindenféleképpen beavatkozunk mi, de hogyha mi nem tudunk, akkor a rendőrséget értesítjük.
2: Beszéltünk itt az interjú előtt, hogy a tatabányai polgárőrség tekintetében is van esetleg újdonság, valamiféle program, erről mit lehet tudni?
3: Igen, az Országos Polgárőr Szövetséggel közösen most már egy éve dolgozunk ezen a programon, mert azt tudjuk, hogy 77 ezer polgárőr van az országban, de még mindig nem vagyunk elegen, és most kitaláltunk mi a kutyás tagozat és így Tatabánya közösen egy olyan programot, hogy kutyasétáltató polgárőr vagy kutyasétáltató bűnmegelőző személy, még a pontos nevét nem tudjuk, de jövő hónaptól már szeretnénk megkezdeni Tatabányán egyelőre, és hogyha Tatabányán bevált ez a program, akkor országos szintre szeretnénk kiterjeszteni. Ez arról szól, hogy hát aki kutyát tart, az tudja, hogy hát naponta minimum háromszor le kell, hogy vigye a kutyáját reggel, délbe, este. Ez az alapkövetelmény, szóval ez azt jelenti, hogy a karoszékbe otthon ülők is levennek a város területére is, és megsétáltatják a kutyájukat. Mi ezt szeretnénk kihasználni arra vonatkozóan, hogy ha már úgyis lemegy a kutyájával, és tényleg megsétáltatja a kutyáját, elvégzi a kutyusok is egészségügyi dolgait, akkor eközben ez a kutyasétáltató nyitott szemmel járjon, és hogyha esetleg szabálysértés vagy bűncselekményt észlel, vagy mondjuk azt olyan rollerest, aki nem megfelelően közlekedik, akkor lesz egy központi telefonszám, itt Tatabányán ez az én számom lesz, ami hívható, és akkor ezt a jelzést, hogyha én megkapom, akkor majd én eldöntöm, hogy akkor a rendőrhatóságot kell értesíteni, a közterületfelügyeletet, vagy esetleg elég lesz a polgárőrség is, vagy milyen intézkedés igényel ez a bejelentés. Ezért cserébe a polgárőrség, mert mindenki azt mondja, hogy ingyen senki nem csinál semmit, de ezért a polgárőrség itt Tatabányán tatabányán egyelőre. Az biztosítja, hogy a kutyával rendelkező kutyasétáltatók, akik csatlakoznak ehhez a programhoz, nekik ingyen képezzük a kutyájukat. Hát nekem is van egy kutyaiskolám, én nem kérek érte semmit. Van egy másik kutyaiskola, aki azt mondta, hogy 50% kezdőpénzt ad, és van még egy jó hírem a tatabányaiaknak, hogy van Szabó Viktória gazdi kócsunk, egy országosan elismert kutyás szakember, aki azt mondta, hogy havonta egyszer lejön tatabányára, és ingyen is bérmentve ad mind a gazdiknak, mind a kutyusoknak oktatást. Hát egyelőre ennyivel tudunk kedveskedni. Hogyha beindul a program is működik, akkor természetesen országos szintre fogjuk ezt kiterjeszteni.
2: Egyébként mi a terv, hogy mikor indul ezen?
3: Hát ezt szeretném én augusztus elején. Annyi, hogy van egy szerződés, amit a jogtanácsosunk írt. Még ezt kell megnézetnünk több hely, hogyha mindennek megfelel, akkor augusztus elején mindenféleképpen el fogjuk kezdeni. Ez úgy fog működni, hogy lesz ilyen szerződés, a polgárőreink sétálnak az utcán, és akkor látnak kutya sétáltatókat, akkor adnak nekik egy tájékoztató fizetet, amiből meg tudnak győződni arról, hogy mégis pontosan miről szól a program. Amennyiben egyetértenek vele, aláírják a szerződést, és már is nyilvántartásba vétel után teljesíthetik ezt a önkéntes közterületi szolgálatot.
2: Gondolom, erről kommunikáltok a közösségi oldalon is, ugye, hogy mindenkit elérjen az újabb információ.
3: Igen, mindenféleképpen mindenféle fórumra feltesszük. Végis tatabánya nem a első alkalommal lenne egy országos kezdeményezésnek mondjuk az alappillére, mert az állatvédelmi, az Országos Polgári Szövetségnek az állatvédelmi tevékenységét is tatabányáról kezdeményeztük, kicsiben megcsináltuk, majd amikor ez kialakult, és úgy döntött az országos vezetés, hogy jó, akkor ezt áttemeltük az Országos Polgári Szövetség tevékenységébe, szóval én nagyon büszke vagyok a tatabányaiakra, és nagyon büszke vagyok a tatabányai polgárőrökre, hogy ilyen jó partnerség van az Országos Polgári Szövetség, ilyen kezdeményezéseket tényleg tatabányáról tudunk elindítani.
2: Említetted itt Balatonakalit, ott mi történik? Mert hogy itt most már minden helyen történik valami, ott például micsoda?
3: Hallgatók nagy része, gondolom, ismeri a balatonakali ifjúsági tábort, a tatabányai kormányzat tulajdonát. Szerintem nagyon sokan nyaraltak, hát az én korosztályomból mindenki nyaralt szerintem Balatonakalin. Hát a tábor szegény elamortizálódott, nem használták, és a tavalyi év december 3-án a képviselőtestületi határozat alapján polgárőrség megkapta oktatási és kiképzési célból, de mi nem csak oktatást és kiképzést szeretnénk polgárőrök számára tartani, hanem szeretnénk a tatabányai gyermekek számára is oktatásokat és előadásokat tartani. Hát az ünnepélyes átadóra még várni kell, mert nagyon sok a munka, de augusztus 14-15-16 ezen a három napon lesz már az első országos képzésünk. Szóval el szeretném mondani a hallgatóknak, hogy a balatonakali tábor úgy néz ki, hogy szeptember magasságában megkezdi a tényleges lehetőségét annak, hogy oktatásokat hajtsunk végre, és akkor meg fogjuk keresni az általános iskolákat, hogyha van kedvük, akkor egy osztálykirándulás keretébe lejöhetnek, és akkor ott különböző előadásokat, oktatásokat fogunk tudni nekik tartani, amit jelenleg is tartunk, mert amúgy a polgárőrség nagyon sok iskolába, óvodába tart előadásokat és oktatásokat, de szeretnénk összekötni egy ilyen kis tábori feelinggel, és reméljük, hogy azért a rengeteg munka, amit tavaly óta végeztünk, akkor tényleg most learathatjuk a gyümölcsét, hogy szeptember hónapban már pár osztály meglátogat bennünket, és ott meghallgatják az oktatást, előadást.
2: Nagyon szépen köszönjük a jó híreket, és köszönjük szépen a munkátokat is, és további sok sikert a programokhoz.
3: Köszönjük szépen, én annyit üzennék még a hallgatóknak, hogy nagyon vigyázzunk a nyáron, senki ne érjen baleset, és hogyha bármibe segíteni tudunk, akkor nyugodtan szóljanak a polgárőreinknek.

0: eseménye.
1: Varga Dominik szervát ültetett asztali teniszező, több sportágban is eredményesen szerepel. Erről a sportoló edzője Sajtos Gábor mesélt Réd Ládámnak és nekem.
2: Mondjuk el, hogy nem akármilyen eredménysor van Dominik mögött, hiába ugye egy fiatal emberről beszélünk, ugye 4 korosztályos magyar bajnoki cím, itt ugye beszélhetünk EB egyéni és páros bronzról, VB kapcsán is ugye egyéni bronz, páros világbajnoki arany, ugye most, ahogy említetted is sajt, hogy ugye újabb
3: az
2: bronzérem.
3: Tenisz,
2: ugye?
3: Az tenisz volt a VB arany.
2: Az tenisz volt?
3: Az tenisz, képzeld el.
2: Na. Tehát akkor több fronton is helytáll.
3: Igen, ők...
4: De tudsz, hogy teniszezni megy oda. Persze, ez nem a derült ki, hogy persze. Bocs, másik ütő.
2: Ezt, ilyen sztorik csak veled történnek, Ádi. Tehát hogy ezt így veled nézném ki, hogy azzal sem, hogy tisztában, hogy milyen sporták. Oda, jó, hát akkor lenyomjuk.
3: És még padelezik is.
2: Óha.
3: De abban nem indult.
2: Nem vágod a padelt?
4: Ez amiben laktam sokáig, a padellakás.
2: Azt tudom. Erre majd külön kitérünk ki, az egy külön beszélgetés témája lehetne. Bemutatom neked a padel sportágat.
4: Köszönöm.
3: Igen, de abban nem indult. De a teniszbe igen. És még az volt a szerencse, hogy a tenisz volt hamarabb, mint a pinyó. És az
4: pinyó?
3: Délután írt, hogy szia Gábor, tenisz van, majd írok. Este ír, szia, megnyertük. Jól van.
2: Megy ez, kérem szépen. Figyelj, mik a célok, sajti most a Dominik kapcsán? Lehet ezt még fokozni, vagy igazából itt a szinten tartás a lényeg? Plusz a másik, amit ugye említettél, hogy most lépett be a felnőtt mezőnybe. Tehát azt gondolom, hogy azért ez egy kategóriaváltás, ez innentől kezdve azért egy jóval nagyobb kihívás lehet.
3: Igen, én a nemzetközi mezőnyt abszolút nem ismerem náluk. 2 évente van EB és VB. Jövőre lesz VB. Minden év végén, illetve január elején van nekik egy válogató, és hogyha ezt meglépi, akkor ugye tudunk készülni. Hogyha úgy gondolja, hogy velem folytatja, akkor én nagyon szívesen segítek neki, természetesen, és hát addig megyünk, amíg megyünk. Tehát én úgy tervezek vele, hogy ha elfogadja a segítségemet, illetve többi játékosnak is szeretném megköszönni, aki foglalkozik vele, amikor én nem tudok. Nyilván kicsi kis sportága milyenkét, nagyjából mindenkit ismer, segítséget tudunk kérni, és szerencsére kapunk is ez ügybe. Tehát kérdésre visszatérve, hogyha ő szeretne menni tovább, akkor ott leszünk mögötte.
4: Ha ti egymással eljátszotok, ki nyer?
3: Még én.
4: Még te.
2: A még az egy fontos.
4: De csak ez tök érdekes lehet az a pillanat, amikor a mestert felülmúlja a tanítvány, nem? Mert hogy mondtad, hogy amíg benned bízik, meg hát nyilván az is kell, hogy te még érezd, hogy tudsz neki még átadni.
3: Természetesen. Biztos majd eljön majd az az idő, amikor lehet, hogy ez meg fog fordulni, de egyelőre még én vagyok.
1: A szervát ültetett asztali teniszező Varga Dominik edzőjével Sajtos Gáborral beszélgettünk.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei.

0: Eszter.
1: Ez volt a köztéradása 2026. július 26-án itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető, I.S. Roland.
2: Ez volt a köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész!

0: Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, autómosóra felvett 282 millió forintos támogatást tüntetett el egy komáromi cégvezető. Fokozott ellenőrzést rendelt el a kisbéri rendőrkapitányság, zárva a kisbéri és a tatai navablak. Jövök a részletekkel, a hírperceket hallják 2026. július 26-án vasárnap este. A mikrofonnál Szabó István, és akkor a folytatás. A biztonsági öv használata mindenki számára kötelező és életet ment. A legfontosabb szabályokra Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője hívta fel ismét a figyelmet. Racsné Galambos Grétát hallják.
3: A biztonsági övnek a bekapcsolása az egy mozdulat, de egy baleset esetén akár életet is menthet. Nagyon fontos az, hogy nem csak a vezetőülésben és az anyósülésen helyet foglalóknak kötelező ez a biztonsági öv használat, hanem a hátul helyet foglalóknak, és hogyha gyerekül az autóban, akkor fontos az, hogy az ő testsúlyának, magasságának megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben legyen megfelelően rögzítve, tehát tisztában kell azzal lenni, hogy egy adott korú és magasságú gyermek foglalhat elől helyett, vagy csak hátul. Hogyha elől az anyósülésen a kisbabát szállítanak hordozóban, akkor az csak akkor, hogyha nincsen légzsák, vagy ki van kapcsolva a légzsák. Ott az első ülésnél csak menetiránynak háttal szabad őket utaztatni, és hogyha nagyobb gyermekről van szó, akkor kell-e még neki gyerekülés, vagy már az ülés magasító is elég, vagy akár már az is elhagyható. Tehát ezekkel a szabályokkal fontos, hogy tisztában legyenek. Ugye nagyon sok olyan érvet hallunk, hogy egy baleset esetén mi van, hogyha valaki aki nem tudja kikötni magát, kigyullad az autó, nem tud idejében kiszállni. Én ezt teljes bizonyossággal állíthatom, hogy sokkal kevesebb olyan eset van, amikor a biztonsági öv akadályozza az adott szemét, aki be van kötve. Olyat viszont nap mint nap látunk, hogyha valaki nincsen bekötve, akkor milyen súlyos, akár végzetes sérüléseket is szenvedhet. Előfordulnak olyan balesetek, ahol kirepül a szélvédőn az utas, mert nem volt bekötve. Előfordul olyan is, hogy súlyos, akár maradandó sérüléseket szerez, ami egy becsatolással megelőzhető lett volna. Tehát nagyon fontos, hogy még lakott területen belül is, kis sebességnél is mindenki kösse be magát. Ugyanaz igaz erre, mint az ittas járművezetés, hogy nem lehet az az indok, hogy csak a közeli boltba ugrottam el, csak két utcára lakom és mindjárt otthon vagyok. Akkor is be kell kötni az övet, hiszen soha nem tudhatjuk, hogy az úton mi ér bennünket.
2: Autómosóra felvett 282 millió forintos támogatást tüntetett el egy komáromi cégvezető. A tatabányai járási ügyészség vádiratot nyújtott be a férfivel szemben, aki autómosó építésére kapta ezt a támogatást, majd az összeget a vállalkozás mindennapi működésére fordította, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei főügyészség az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az elkövető a Nemzeti Befektetési Ügynökségtől pályázat útján nyert támogatást erre a beruházásra, amelyet nem valósított meg. Az összeget a gépjárműjavítással foglalkozó társaság elleni követelések kiegyenlítésére fordította, a cég már nem aktív, törölték a nyilvántartásból. A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás alapos gyanúja miatt az ügyészség az elkövetővel szemben börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatósága közölte, hogy a kisbéri és tatai navablakokban szünetel az ügyfélfogadás július 27-e és augusztus 8-a között. A kéthetes szünet alatt személyes ügyintézésre további négy helyszínen van lehetőség. A tatabányai központi ügyfélszolgálaton, az esztergomi kirendeltségen, a komáromi és az oroszlányi navablakban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatósága a közleményben hozzátette, hogy augusztus 10-től a megszokott nyitvatartással várják az ügyfeleket a kisbéri és a tatai navablakokban is, az adóügyek pedig elektronikusan is intézhetők. A komáromi rendőrkapitányság eljárás folytat Kanalas Zoltán eltűnése ügyében. Az eltűnt fiú július 3-án távozott a gyermek otthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség leírást is adott a tinédzserről. A tájékoztatás szerint az eltűnt tinédzser 17 éves, 167 cm magas, zöldesbarnás szemű, barna rövidhajú, vékony testalkatú. A rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információt információval rendelkeznek. Bejelentést tehető a 0634 517 777-es telefonszámon, illetve a névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. A kisbéri rendőrkapitányság vezetője ma éjfélig fokozott ellenőrzést rendelt el a kisbéri rendőrkapitányság illetékességi területére. A rendőrségnek ezzel a fokozott ellenőrzéssel célja a közbiztonság, a közrend, valamint a közlekedés rendjének fenntartása érdekében koncentrált, célirányos rendőri jelenlét biztosítása, a jogellenes cselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése érdekében, számolt be róla a polisz.hu. Szombatonként zárva tart a Jókai Mórvárosi Könyvtár Komáromban. A felnőtt részleg július 27-től augusztus 29-ig van zárva ezeken a napokon. A bejárat melletti biblioboxba a zárvatartás idején is leadhatnak könyvtári könyveket. És akkor programajánlat, július 29-én délelőtt 10 órától ingyenes bemutató rendezvénnyel mutatkozik be Esztergomban az ESA Elfogadás Egészség Sport Aktivitás Program, amely az aktív egészségtudatos időskor támogatását tűzte ki célul. A Fél Géza közösségi házban megrendezett eseményen a résztvevők többféle mozgásformát is kipróbálhatnak. A programban szenior jóga, élménydobolás, valamint önvédelmi foglalkozás is szerepel, amelyeket kifejezetten az idősebb korosztály igényeihez igazítottak. Az aktív programokat követően a szervezők közös ingyenes ebéddel várják a résztvevőket, ahol az ájurvédikus táplálkozás alapjaival és életmód tanácsokkal is megismerkedhetnek. A részvétel ingyenes, azonban előzetes jelentkezés szükséges a fiagéza@gmail.com e-mail címen. És végezetül sport, 44 nap, 9 óra és 42 perc, mindössze ennyi időre volt szüksége Balla Istvánnak ahhoz, hogy kerékpárjával világrekordot döntve teljesítse a Trans-Kanada Ultra versenyt. A komáromi extrém sportoló épp egy másik komáromi, Szőnyi Ferenc rekordját adta át a múltnak, számolt be róla a komáromi televízió. A verseny végállomása Észak-Amerika legkeletibb csücske, a St. John's-i Cape Spear világító torony volt, ott, ahol a bálnák és a jéghegyek csúsznak az óceánba, most egy komáromi sportember írt történelmet. A hírperceket 2026. július 26-án vasárnap este Szabó Istvántól hallották. Köszönöm figyelmüket, legközelebb egy hét múlva, jövő szombaton 7 óra 57 perckor reggel találkozhatunk majd. Viszont hallásra, tartsanak a Forrás Rádióval!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Esti mese helyett.
1: Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.
0: Legyen tánc! A Light Session mai rezidense, B.M.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

Lassítsd le az időt! Frissítő dallamok, sokszínű változatosság. Dobd fel az estét, indul a Lounge Session. Az óra rezidense Norbert van Dale.

Ez a Lounge Session. Az óra házigazdája Norbert van Dél. Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Session. Tarts velünk jövő hét vasárnap is. Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

hitte csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

megfelel. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hét

0: erő az egyetlen megoldás. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ,

amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden

0: másképpen.
1: Figyelem! A Live Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Live Session. Legyen